0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se, pa.
1: Jodin FM.
2: Klasné radio. V dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slucháte Radio Pulse 92 i 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék
1: a teritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: Nyári Mix. Fürdőzés biztonságosan. Köszöntöm Önöket, Répási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jó kedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 ezer ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert ez jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasztunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra és élvezzék a nyár örömeit!
1: Летний микс безпечна купання. Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антал. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення, а серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина

0: Nakaz MOZ Ukrajiny nr 407 09.03.2024.
1: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2 per A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
2: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу холосту.

0: Віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Krisztusban kedves rádióhallgató hívek, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Egyházunk ezen a héten, pünkösd után, negyedik vasárnapját ünnepli, amelynek hallgassák meg az evangéliumi szakaszát. Abban az időben Jézus Kafarnaumba érkezett, és egy százados járult eléje, kérve őt: Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik. Jézus azt mondta neki: megyek és meggyógyítom. A százados így felelt: Uram, nem vagyok méltó, hogy betér házamba, csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom, az egyiknek menj, elmegy, a másiknak gyere, odajön. A szolgámnak pedig tedd meg, és megteszi. Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és kísérőjéhez fordult: bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek, sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj, legyen, amint hittél. A szolgája még abban az órájában meggyógyult. Krisztusban, kedves rádióhallgató hívek, a Szentírás szerint minden ember szabadsággal és szabad választással van fölruházva. Gyakran előfordul, hogy az emberek visszaélnek ezzel a szabadsággal, és jó helyet a rosszat teszik. Ezt látjuk akár őseinknél, ugye Ádám és Évának a történeténél, akik hallgattak a kígyónak a szavára, mert azt remélték, hogy új tudásra tesznek szert, ehelyett azonban rosszat kaptak, bűnt követtek el, amit halált, romlást és rendetlenséget hozott a világban. Ma azt is látjuk, hogy egyesek szabadságok keresése közben elutasítják a bűnnek a fogalmát, Isten mindenhatóságát és minden tekintést is, úgy élnek, ahogy nekik tetszik. Amit magunk körül látunk, akár valamilyen alkoholfogyasztás vagy kábítószerre való visszaélés, vagy az akár etnikai előítéletek, vagy akár bármilyen dolognak az elhanyagolása. A kafarnaumi százados ezzel a mondattal felelt magának, hogy a Jézushoz: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mondd, és meggyógyul a te szolgád. Hatalmas szavak ezek. Maga Jézus Krisztus is élteti ezt a századost. És nagyon ritka olyan eset, amikor ezt a mondatot halljuk. Miért szolgált meg, hogy Jézus éltette az ezekkel az elismerő szavakkal? Egy pogány ember, aki nem volt követője Jézusnak, nem volt Szent Pál apostol, nem volt Nikodémus, semmi olyan dolgot nem tett, ami miatt kiérdemelte volna ezeket a dicsőrő szavakat. Ő a hitnek a példaképe, de miért? Azért, mert a kafarnaumi százados alázatos volt, ez az ember nem tett nagyon más, mint a többi ember az evangéliumban. Oda mennek Jézushoz az emberek, a béna, a sánta, a leprás, de mindenki valamiért az Istenhez fordul. És itt van ez a százados, aki hallotta, hogy Jézus csodákat tesz, és miért ne megkéri őt. Krisztusban, kedves rádióhallgató hívek, azt a dolgot mondja, hogy hát alárendelt ember vagyok, alá vagyok rendelve. Én is katonák felett rendelkezem, én is beosztott ember vagyok, és ez az ember tudja, hogy hol van a helye az életben. Teljesen meg tudja azt mondani, hogy hol van, hol kell kezdődnie, hol kell végeznie. Tudom azt, hogy függő vagyok, és szabad vagyok, de és tud mit is, mindent is, teljesen tisztában van azzal, mi az én helyzetem az életben. Nem egy kis ember, magasrangú ember is azt mondja Jézusnak, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nagyon fontos mondat. Nagyon nagy bölcsesség. Nem vagyok méltó az alázatosságnak a jele. Annak a szava ez, hogy ez az ember nem azt, hogy tudja, hol a helye, hanem az, hogy egy stabil helyről megtanulja értékelni az életet. Nagyon szépen rámutat a kafarnaumi százados, hogy alázat nélkül nincs hálaadás, alázat nélkül nincsen öröm. Krisztusban, kedves rádióhallgató hívek, ez az életnek a titka, az Isten szerint. Aki nem alázatos, aki nem tudja értékelni az életnek azon gyümölcseit, ami éppen rajta körül zajlik, aki nem fedez fel az életnek értékeit, az nem tud hálát adni. Aki nem tud hálát adni, az nem lett boldog. Az csak folyamatosan a panaszkodásból és azoknak az életüknek a mindennapjaiban benne van. Nagyon sokszor észrevesszük, vagy felfedezünk olyan dolgokat az életünkben, amely lehet, hogy nagyon sokszor nem méltóak hozzánk. Hálát adhatunk mindenért, hálát adhatunk a családért, hálát adhatunk az egészségünkért, oly sok mindenért hálát adhatunk, és akkor tudunk hálát adni, hogy méltók vagyunk mi is erre, megérdemeltük ezeket a dolgokat. Amikor a felhők gyülekeznek körülöttünk, amikor elborít bennünket nagyon sokszor a félelem, amikor elborít bennünket nagyon-nagyon sokszor a valamilyen betegség, amikor lelkünk tele van szomorúsággal, kétségbeeséssel, amikor reményünk, hitünk és szeretetünk megfogyatkozik, forduljunk magához, a jó Istenhez. A századosnak alázatosságával, és tanuljuk meg abból az alázatból ezt a mondatot, hogy Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görög Katolikus Percek című műsorunkat hallhatták. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гут. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
7: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. Йодин ФМ.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунь кіш бейкешчіг! Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Tiéd minden dicséret, dicsőség és magasztalás. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy magasztaljunk Téged, hogy leboruljunk és imádva áldjuk a Te szent nevedet, cselekedeteidet, bölcsességedet. Te vagy az, aki alkottad ezt a világot, a láthatót és a láthatatlant, és Te vagy az, aki a Te bölcsességedben eltervezted életünknek útjait, életünknek kezdetét és végét. Te magad vagy minden kezdet és mindeneknek a vége. Te vagy minden a mindenekben. És magasztalunk Téged, Urunk, hogy Te a Te szentségedből elküldted a Te egyszülött fiadat azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy mi visszataláljunk Te hozzád, hogy megelevenítsd bennünket holt cselekedeteinkből, holt életünk mindennapjaiból, és bevigyél a Te fiadnak világosságára, és reménységként nekünk add a Te országodat. Így kérünk, Urunk, hogy a mai napon is munkálkodj bennünk, és eleveníts meg bennünket. Eleveníts meg a mi gondolkodásunkat, tisztogasd meg a mi szívünket, hogy neked tetsző életünk legyen, hogy mindenkor és mindenben a Te akaratodat akarjuk és vágyjuk követni. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a Te elkészített szavadat, igédet, amivel keresel bennünket. Hadd legyen bennünk nyitottság, hadd legyen bennünk alázatosság, engedelmesség a Te igédre vonatkozóan, hogy befogadjuk azt, és engedjük, hogy hasson, hogy munkálkodjon, vezessen. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, és Te légy a mi segítségünkre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az Efezusiakhoz írott levélből szeretném felolvasni a 4. fejezetből, a 17. verstől kezdődően a fejezet végéig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelében a 4. fejezetből, a 17. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Mondom tehát és tanítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért elkörcsi érzékük eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalanság tevékenységre vetemednek nyereségvágyból. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan azt megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg javait, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kedves testvérek, a negyedik fejezet azzal kezdődik, hogy hogyan élhetünk a mi elhívásunkhoz méltó módon. Az első versekben erről beszél az apostol, és ezt ragyogtatja fel, ezt tanítja, ezzel bátorítja, vagy éppen ezzel feddi meg a gyülekezetet. Hogyan élhetünk a mi elhívásunkhoz méltóan. És azt gondolom, hogy minden keresztény embernek ezek olyan kérdések és olyan szembesítések, szembesülések önmagunkkal, olyan buzgó önvizsgálatra kell, hogy indítson bennünket, amelyet nem lehet csak könnyedén átlépni. És a mostani igeszakaszban a 17. verstől kezdődően már inkább, sokkal inkább arról beszél, hogy mit ne tegyenek a gyülekezet tagjai, hogyan ne éljenek az efezusi gyülekezet tagjai. És remélem, hogy érzékeljük a kettő között a különbséget. Mert a tanítás, az igei útmutatás az elsősorban arról szól, hogy hogyan éljünk Krisztusban. Hogyan éljünk a mi elhívásunkhoz méltó módon. És ha nem jutunk el idáig, ha ez olyan távoli és olyan megvalósíthatatlan, ha még ott vagyunk a kiskorúságnak a nyomorúságában, a kiskorúságnak az önzésében, a napi küzdelmekben az óemberrel, azt gondolom, hogy akkor lesz érvényessé, és akkor elevenedik meg a negyedik fejezetnek ez a második része, amit most olvastam fel. Ha nem tudtok úgy élni, ha nem tudunk úgy élni, ami a mi elhívásunkhoz méltó, ahogyan kellene, ami az Isten előtt kedves, felnövekedvén szeretetben a Krisztushoz. Gondoljunk bele, milyen kijelentés, felnövekedvén ő hozzá. Nem kicsi mérce, nem apróság. Ide hív, erre szólít bennünket elsősorban az Isten, ebben a földi életben, felnövekedvén Jézus Krisztushoz. És amikor ez lehetetlen feladatnak tűnik, akkor arról beszél az apostol, hogy akkor legalább ne éljetek úgy, mint a pogányok. Akkor legalább ne éljetek úgy, mint ahogyan a pogányok élnek az ő hiába való gondolkodásuk szerint. Sőt, azt mondja, tanúsítom nektek, hogy többé nem élhettek úgy. Vagy Krisztusban vagytok, és törekedtek úgy élni a ti megváltásotokhoz, elhívásotokhoz, az örök élet reménységéhez méltó módon próbáltok megélni, vagy akkor semmi közöttök a Krisztushoz. És ha úgy éltek, ha ott van a törekvés a mi életünkben, ott van a vágyakozás, akkor azt mondja az apostol, tanúsítom az Úr nevében. Tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok. Ha a hitben, az igazsághoz való ragaszkodásban, a szeretetben való növekedésben továbbra is botladozunk, és kiskorúak vagyunk, és magam életéről nem nagy büszkeséggel, de be kell vallanom, hogy nagyon sok mindenben kiskorú maradtam, és kiskorú vagyok, és nagyon sok mindenben szükségem van még tanításra és vezetésre, hogy felnövekedjünk Krisztushoz, hogy hasonló gondolattal, hasonló indulattal tudjak lenni, és tudjunk lenni. Ameddig még kiskorúságban vagyunk, halljuk meg legalább ezt a legelső szintet, vagy legalsó szintet, amire biztat bennünket az Isten igéje a mai napon, hogy nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok. És itt érdemes azt is kiemelni és megragadni, hogy a pogányok az nem a latin elnevezésből adódó falusi, vidéki megnevezést takarja. Amikor pogányokról beszélünk, és a pogány szónak az eredete, az a latinból származik, és ez valóban azt jelentette, hogy a külső területekről, a vidékről, a faluról származó emberek, akik általában kevésbé voltak járatosak az ismeretekben, kevésbé voltak járatosak akár a hit dolgaiban is. Tehát úgy tekintettek rá a városi művelt emberek, hogy ők a pogányok, a falusiak, a vidékiek. És valamiért ez a szó gyökeresedett meg a mi nyelvhasználatunkban is. De Pál apostol nem így beszél ezekről az emberekről, hanem azt mondja, hogy etnosz. Minden más nép. Nem élhettek úgy, mint a többi nép. Ti az Isten népe vagytok, az Isten népéhez tartoztok, és nem élhettek úgy, mint a többi nép. És kedves testvérek, ez nem etnikai kérdés, hanem arról beszél és arra biztat bennünket ma az Isten igéje, hogy nem élhettek úgy, mint mindenki más. Nem élhettek úgy, mint azok, akiknek a lelkében, a szívében, az elméjében, az életében ne adott volna bizonyságot az örökkévaló Isten az ő hatalmáról, az ő szeretetéről, az ő gondviseléséről. Nem élhettek úgy, ahogyan mindenki más él. És ez nem csak a személyes életvitelünkre vonatkozó kijelentés, ez egy gyülekezetet megszólító kijelentés. És személyes életünkben is szükséges, és kell, hogy törekedjünk a szent életre, törekedjünk arra, hogy ne úgy éljünk, mint a pogányok, ne úgy éljünk, mint az istentelenek, ne úgy éljünk, mint akikben nincs meg az ismeret, nincs meg a tudás, és nincs meg a vágyakozás, hogy az Isten szerint éljünk, az Isten akarata szerint, de ez érvényes a gyülekezetre is. Ez a gyülekezetet szólítja meg, az efezusi gyülekezetet szólítja meg elsősorban, és az efezusi gyülekezet által, az efezusi gyülekezet mellett megszólít bennünket is, Istennek mindenkor élő népét, minden gyülekezetet, minden közösségét, az Istennek minden közösséget, amelyben ott van az Isten szent lelke, és biztat és bátorít bennünket, hogy egyetlen keresztény közösség sem élhet úgy, mint mindenki más. Egyetlen keresztény közösség sem szervezheti úgy az életét, mint bármilyen más szervezet, bármilyen más közösség. És újra csak hangsúlyozom, hogy nem innen indulunk, nem ez kellene, hogy legyen, ami lábunk előtt a mécs, és nem ez kellene, hogy legyen a mi útmutatónk, hanem az, hogy felnövekedjünk Krisztushoz. De valahol így kezdődik el, hogy felismerjük, és tudunk törekedni arra, tudunk vágyni, és tudunk cselekedni azért, hogy Isten népe megkülönböztethető legyen minden más néptől, minden más közösségtől. És az első dolog, amit az ige ma a szívünkre akar helyezni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan ne éljünk, mi az, amit el kell kerülnünk, az a hiába való gondolkodás. Kedves testvérek, ha csak ebben van egy kis előrelépés a mi életünkben, egy közösségnek az életében, hogy el tudjuk kerülni, el tudjuk söpörni, fel tudjuk tölteni tartalommal a mi látásunkat, reménységünket, hitünket, és nem hiába való a mi gondolkodásunk, nem hiába való a mi eszmélésünk, látásunk, nem hiába való a mi forgolódásunk ebben az életben, már nagyon sokat tettünk. Ha a hiába valóságot tudjuk kivonni az egyenletből, ha azt vesszük alapul, ha abba tudunk fejlődni, hogy az, amit mi teszünk, az, amit te teszel szolgálatként, az, amire elhívott az Isten, és az, amiben akarunk nap mint nap az Isten dicsőségére lenni. Kétséget, kizárólag, kétség nem férhet hozzá, hogy az ne legyen hiába való. Ne legyen hiába való. A gondolkodásunk, a döntéshozatalaink, a tervezésünk, a megvalósult dolgaink, amiket tettünk, amiben sikereink vannak, és amiben kudarcaink vannak, ne legyen hiába való. Már az Ószövetségben is felfedezték, hogy minden hiába valóság, hogy azok az emberi törekvések, amelyek kitöltik az embernek a mindennapjait, akár a vagyon, akár a családi boldogságnak a keresése, önmagában is kiszakítva minden más környezettől, elszakítva az Istentől, hiába valósággá lesz a szélnek kergetése, mondja a Zsoltár is, és mondja a Prédikátor könyve is. Ennél nekünk többet kell tudnunk megragadni. Többet kell tudnunk megragadni, mint amit mindenki más lát, mint amit mindenki más, ahogyan mindenki más él. Többet kell tudnunk hinni és remélni. Több mindenben kell tudnunk reménységgel lenni, mint amit mindenki más reménységnek lát. 18. verstől kezdődően pedig beszél arról az apostol, hogy megsötétedett, elsötétedett a szívük ezeknek az embereknek, elidegenedtek az Istentől, tudatlanság van az életükben, és megkeményedett a szívük. És ezek, kedves testvérek, a maguk módján valóban igazak, de óva intek mindenkit attól, hogy bármilyen arroganciával tekintsen a körülötte lévő népekre, más emberekre, mert ez kizárólag az Isten dolgaira érvényes. És ezt látnunk kell, hogy a világ fiai a maguk módján bölcsebbek, mint az Isten fiai. Az Isten dolgaiban vakok. Az Isten dolgaiban vannak sötétségben, az Isten dolgaiban vannak tudatlanságban, és az Isten dolgai iránt keményedett meg a szívük. De a maguk ügyében, a maguk helyén sokszor a világi ember az bölcsebben tud viselkedni, okosabban tud viselkedni, mint a keresztény ember. De ez egy nagyon komoly különbségtétel. Egy nagyon komoly különbségtétel az, ahogyan az apostol felhívja rá a figyelmünket, és ahogyan beszél róla az Isten igéje, hogy ez a tudatlanság, ez a sötétség, ez a megkeményedett szív, ez az elidegenedés, milyen fontos határvonalat kell, hogy jelentsen az Isten népe és minden más nép között. Mert ők nem látják, ők nem értik és nem fogadják el az Isten szavát, az Isten parancsolatait. És minden tévejgésükre, minden kemény szívűségükre, minden erkölcsi tompultságra, elhajrásra, valahol a kezdetre igaz az, hogy elidegenednek az Istentől. Elidegenednek az Isten tanításától. Nem érzik a sajátjuknak. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az apostol ezekkel a dolgokkal keresi az efezusi gyülekezetet, az efezusi gyülekezetben lévőknek a szívét, mert ezek a veszélyek, az elidegenedésnek a veszélye, ez ugyanúgy megvan a keresztény embernek az életében is. És nem is tudok annál szomorúbb és nyomorúságosabb állapotot elképzelni, mikor egy keresztény ember hite kiürül, mikor egy keresztény embernek a reménysége elveszlik, amikor már az első tűz nem lángol, és ott van az elidegenedésnek a kezdete, amikor elidegenedünk az Istentől, és egyszer csak megkísért annak a gondolata, hogy miért ne élhetnénk úgy, mint minden más nép. Amikor az Isten szent lelke munkálkodik bennünk, és az Isten elhívása utolér bennünket, megszólít bennünket, kiemel abból a helyzetből, amiben vagyunk, és a megtérésnek a fázisain átmegyünk, és megtapasztaljuk az Isten szavát, az Isten szavának az erejét magunk életében. Ezek tudnak bennünket olyan módon megtartani, amelyek vágyat ébresztenek arra, hogy elkülönüljünk, jó értelemben véve elkülönüljük, oda szenteljük magunkat az Istennek. Vágyjunk még közelebb kerülni az Istenhez. És nyomorúságos dolog az, amikor ez a kapcsolat romlik meg újra, és elidegenedünk az Istentől. És az Isten szava már nem szól, nem szólít meg, vagy csak nagyon ritkán szólít meg. És ha meg is szólít, már nincs ott a kényszer, hogy akkor én aszerint tegyek. Nincs ott a vágyakozás, hogy az, amit olvastam a mai reggelen, az, amit hallottam a mai reggelen, ez meghatározó szó legyen a számomra. Mi ez, ha nem az elidegenedés? Elidegenedik tőlünk az Isten valósága, az Isten jelenléte, és ez egy hatalmas veszély. Úgy gondolom, hogy Efezusban is, és minden keresztény gyülekezetben. És ennek még nagyon sok következménye van, itt a későbbiekben már arról beszél az apostol, hogy mindaz, amit ők tesznek, ami kitöltötte az életüket, ami másokra jellemző volt, és amiben ők is voltak, akár a hazugság, akár a tolvajlás, és nagyon sok dolog, hogy ezek észrevétlenül ott maradtak, jelen maradtak a gyülekezetben. És ennél nehezebben értelmezhető keresztény gyülekezetet nagyon nehéz találni, amikor ott maradtak a hazugságok, ott maradt a tolvajlás, ott maradt a hangoskodás, az egymással való veszekedés. Nem élhettek úgy, mint a pogányok. nem élhettek úgy, mint mindenki más. És nagyon egyszerűen és nagyon bölcsen vezeti vissza a kavargó gondolatokat a legfontosabb alapkőhöz, Jézus Krisztushoz. Azt mondja, ti nem így tanultátok a Krisztust. És kedves testvérek, hadd legyen ez záró gondolatként egy nagyon fontos ismertető jele a mi kereszténységünknek és a mi visszatalálásunknak, a naponkénti visszatalálásunknak az Isten igéjéhez és az Isten szentségéhez. Hogyan tanultuk mi Krisztust? Hogyan tanultuk mi Krisztust? Nem csak az életét, és nem csak azt, amit az órákon, akár bibliaórákon, vagy fiatalok a káti órákon, a hittanórákon megtanulnak. Hogyan tanultuk Krisztust? Hogyan tud megeleveníteni bennünket Krisztusnak az indulata? Mert ez nem csak nem a történeti ismeret anyag az, ami hiányzik, nem a történet az, amiben hiával vannak az efezusiak, hanem az, hogy Krisztus lelke megelevenítse őket, hogy Krisztus lelke éljen bejük, és nagyon sokat beszél az apostol arról, hogy vessétek le az óembert, vessétek le azt, ami ehhez a világhoz tartozik, vessétek le azt, ami vágyakozik, és ami törekszik, hogy úgy éljen, mint mindenki más. És amiben ott van a hazugság, meg ott van a mindenféle emberi gyarlóság, és az emberi gyarlóságból fakadó cselekedet. De Krisztusban az új élet van. Krisztusban az új életnek az ígérete van jelen. Ahogyan az igaz Jézusban, Jézus Krisztusban. Ő benne győzte le az Isten az embernek a romlottságát, a bűnösségét, a családságát és a gonoszságát. És ez a győzelem a mi mindennapi harcainkban lehet a miénk is Krisztusban. Ahogyan Krisztusban tanultuk. Krisztusban nem lehet ezeket, Krisztusban lehet ezeket valójában levetni, ezeket az emberi gyarlóságokat, és felöltözni magunkra az új embert. Felöltözni magunkban az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És bár azt mondtam az elején, hogy olyan, mint hogy a Pál apostol egy kicsit lejjebb vette volna a lécet, és már nem arról beszél, hogy milyennek kellene, hogyan kellene nekünk a mi elhívásunkhoz méltóan élni, hanem arról kezd el beszélni, hogy akkor legalább mit ne tegyetek, ne éljetek úgy, ahogyan a pogányok. A végén látjuk, hogy ez egy olyan folyamat, olyan elválaszthatatlan folyamat az ember életében, amelyben újra és újra nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy nekünk oda kell visszatalálnunk, és a mi szemünk előtt, a mi lelki személyünk előtt a cél az az, hogy a valóságos igazságban és szentségben újjá vagyunk teremtve Krisztusban, és nekünk erre kell törekednünk, ennek a megélésére, ennek a megtapasztalására. És minden más kedves testvérek, ami ott van a mi életünkben, az az óembernek a törekvése, hogy helyet találjon a mi szívünkben, gondolkodásunkban, hogy visszahúzzon bennünket. Az óembernek az erőlködése, az ördögnek a családsága, és a Szentléleknek a kioltása, a Szentlélek munkájának a kioltása, amikor nem a szerint élünk, amikor nem a Krisztus szerint éljük az életünket, nem őhozzá mérjük a mindennapjainkat és cselekedeteinket, gondolatainkat és érzéseinket. És kívánom, kedves testvérek, hogy az Isten szent lelke tudjon bennünket naponta megeleveníteni ebben az új emberben, amely, így olvassuk, az Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett újjá. Kívánom, hogy így vezessen bennünket az örökkévaló Istennek lelke. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy a te szolgáidnak vallhatjuk magunkat, sőt ennél is többnek, a te gyermekeidnek, a te országod népének, legelődnek nyája vagyunk, hozzátartozunk. És mindenki tudja a maga életében, hogy mióta van meg ez a bizonyosságunk, mióta tartozunk oda a te népedhez. És kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj bennünk, és te tisztogasd meg a mi életünket, hogy ne éljünk úgy, mint minden más nép. Hogy látszódjon rajtunk a mi elhívásunk, látszódjon rajtunk az, hogy hozzátartozunk, hogy a te lelked, a te igazságod és a te szentséged határozz meg bennünket. A Te ígéd az, amelyik vezeti a mi életünket. Bocsáss meg, Urunk, amikor ez elfoszlik, amikor ez nem látszik, amikor felörlődik a világnak küzdelmeiben, felörlődik a mindennapok harcaiban, és kitűnik belőlünk az óember, mely ugyanúgy akar élni, és ugyanolyan sötétségben és tévejgésben van, mint a tőled elhajlott, téged nem ismerő népek. Urunk, könyörülj meg rajtunk ezekben a pillanatokban, ezekben a mélységekben, amikor elidegenedünk tőled, amikor nem szólít meg a te szavad, amikor nem érezzük a te lelkednek munkáját. Vezess vissza önmagadhoz, és szűj újjá bennünket naponként, elménkben, gondolatunkban, lelki életünkben, cselekedetünkben. Kérünk, Urunk, azokért, akik sok-sok kísértést hordoznak, és sok-sok kísértést szenvednek el, akiknek az életében még ott van a két útnak a választási lehetősége, és hol egyik, hol pedig a másik felé indulna el szíve szerint. Urunk, kérünk, hogy a te indulatod hadd tisztítsa meg az ő szíveiket is, s hadd tudjunk valamennyien egységben téged követni, a te akaratodat megismerni, megtalálni, és aszerint élni és cselekedni. Kérünk, Urunk, hogy te tisztítsd meg közösségeinket, gyülekezeteinket, és árasz ki ránk a te szent lelkedet, hogy egy akarattal legyünk. Egy akarattal szolgáljunk téged, és építsük Krisztus testét, a te egyházadat, a te országodat. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen is, maradjon mindnyájunkkal. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Kernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
4: Klasszne radio. Vdorohu.

0: 92.1.
1: Nem hányszor elmet bír még el a rakban.
0: Púzus Rádió.
2: Watermelon sugar. 10 óra. A Dénecete Hodéna. Zekéjivszkém császom.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 18-án csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
6: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 червня, четвер. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: A gyermekeké a főszerep ma Asztélyban, ahol immár negyedik alkalommal rendezik meg a Gyermekeink a mi jövőnk elnevezésű nagyszabású gyermekprogramot. A Nagybégányi Községi Tanács és annak oktatási osztálya által szervezett esemény évről évre több száz fiatalt mozgat meg. A tavalyi programon körülbelül 600 gyermek vett részt. A szórakoztató programok mellett idén egy különleges újdonsággal is bővült a rendezvény. Jótékonysági futóversenyt szerveznek, amelynek célja az egészséges életmód népszerűsítése és az adakozás örömének átadása volt a gyermekek számára. A részletekről Nagy Anna, a Nagybégányi Kistérség polgármestere beszél.
7: Nagyon sok csapat van, lesz bográcsfőzőverseny, lesz pizzasütőverseny, ugyanis van egy nagyon szép búbos kemence a pálya területén megépítve, és ott sütik a gyerekeknek a pizzákat. Van légvár, csúszda, sportsarok, és ami még nagyon fontos, amivel az idén kibővítettük a rendezvényünket, az egy jótékonysági futóverseny. A jótékonysági futóversennyel szeretnénk a sportot népszerűsíteni, elsősorban az egészséges életmódot, és szeretnénk az adományozás örömét átadni, megtanítani a gyerekekkel, hiszen a befolyt összegből egy gyerekotthont szeretnénk támogatni, olyan formában, hogy gyümölcsöt, édességet, süteményeket fogunk vásárolni, és a gyerekek fogják ezeket az adományokat elvinni egy gyermekotthonnak. Mindenkit várunk szeretettel.
6: Сьогодні в селі Астей проходить масштабне дитяче свято «Наші діти, наше майбутнє». Захід за організацією Великобийганської сільської ради та її відділу освіти відбувається вже вчетверте і щороку збирає сотні юних учасників. Торік у програмі взяли участь близько 600 дітей. Окрім розважальних заходів, цьогоріч свято доповнили особливою новинкою – благодійним забігом, метою якого стала популяризація здорового способу життя та виховання у дітей, культури, благодійності і взаємодопомоги. Детальніше про програму заходу та нові ініціативи розповіла голова Великобийганської громади Нодь Анна. Далі ви чуєте її слова.
7: Дуже багато чапат ван. Лес бограч фюзюверсень, лес пиццашутюверсень.
6: У програмі свята заплановано багато командних активностей, конкурс із приготування бограчу та змагання з випікання піци. На території спортивного майданчика є гарна традиційна піч, у якій для дітей випікатимуть піцу. Для наймолодших працюватимуть надувні атракціони, гірки та спортивна зона. Особливою новинкою цьогорічного заходу стане благодійний забіг. З його допомогою організатори прагнуть популяризувати спорт і здоровий спосіб життя, а також навчити дітей радості благодійності та допомоги іншим. Кошти, зібрані під час забігу, спрямують на підтримку дитячого будинку. З них придбають фрукти, солодощі та випічку, які діти власноруч передадуть вихованцям закладу. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися до свята.
5: A Szolyvai térségben egy 10 éves fiú megsérült trambulinozás közben. Az előzetes információk szerint a gyermek súlya alatt beszakadt a trambulin szerkezete. A fiú a háta alsó részével a trambulin alatti fa alapnak ütődött. A helyszínen nyújtott első segély után a mentők a Szolyvai kórházba szállították a gyermeket. Az elvégzett vizsgálatokat követően azonban úgy döntöttek, hogy a fiút a megyei gyermekkórházba helyezik át további ellátásra. A 103 Zakárpát a munkatársai hangsúlyozzák, fontos rendszeresen ellenőrizni a trambulin szerkezetének állapotát, a rögzítéseket és a védőhálót, valamint nem szabad a gyermekeket felügyelet nélkül hagyni az ilyen játékok során.
6: На Свалявщині 10-річний хлопчик травмувався під час гри на батуті. За попередньою інформацією, під вагою дитини конструкція провалилася. Хлопчик вдарився спиною об дерев'яну основу під батутом. Після надання першої допомоги на місці медики екстреної допомоги транспортували дитину до Свалявської лікарні. Проте після обстеження було прийнято рішення про переведення хлопчика до обласної дитячої лікарні. У 103 Закарпаття наголошують, варто регулярно перевіряти справність конструкції батутів, кріплень, захисної сітки та не залишати дітей без нагляду під час таких ігор.
5: Az elmúlt hónapban a rendőrség 424 járművezetőt vont közigazgatási felelősségre, akik túllépték a megengedett sebességhatárt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Már a legkisebb sebesség túlépés is jelentősen csökkenti a vezető reakció idejét kritikus helyzetekben és növeli a baleset kockázatát. Ez különösen nyáron aktuális, amikor a forgalom intenzívebbé válik, a turisztikai szezon, a nemzetközi tranzit és a lakosság fokozott közlekedése miatt. A járőrök arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat, és mindig vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat, az út burkolat állapotát és a forgalom sűrűségét.
6: Лише протягом минулого місяця правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 424 водіїв, які перевищили дозволену швидкість руху. У поліції наголошують, що саме перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. Навіть і незначне перевищення швидкості суттєво скорочує час на реакцію водія у критичній ситуації та збільшує ризик виникнення аварії. Особливо актуально це в літній період, коли дорожній рух стає інтенсивнішим через туристичний сезон, міжнародний транзит та активне пересування мешканців області. Дотримуйтеся обмежень швидкості, враховуйте погодні умови, стан дорожнього покриття та інтенсивність руху, наголошують патрульні.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: Ma főként borús лесь az idő, a délutáni órákban számíthatunk némi napsütésre. A hőmérséklet 23-25 fok körül alakul.
6: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня з проясненнями. Температура повітря становитиме від +23 до +25 градусів. Опадів не передбачається.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Ми почули новини, дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy osztuk a Csandovassú Báhi Novene Sporthol. Anglia látványos rangadót nyert Horvátország ellen, míg Portugália a spanyolokhoz hasonlóan váratlan döntetlennel kezdte a tornát. Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint a kongói DK elleni 1-1-es döntetlenben csapata a korai gól után visszavette a kockázatvállalásból, és egyre ritkábban jutott el a támadó harmadba. A szakvezető úgy fogalmazott, az érzelmi visszaesés a világbajnoki nyitány velejárója. Ám ezen mindenképp javítaniuk kell a jövő keddi Uzbegisztán elleni houstoni mérkőzés. Anglia 4-2-re győzte le Horvátországot Arlingtonban, a torna eddigi legizgalmasabb mérkőzésén. A gólgyártást Harry Kane indította el egy korai büntetővel, majd Martin Baturina bomba gólja egyenlített. Kane a félidő hajrájában ismét előnyhöz juttatta az angolokat, ám Petar Musza az utolsó másodpercekben egalizált. A forduló után Jude Bellingham zseniális egyéni megmozdulása hozta vissza az angol előnyt, a végeredmény pedig a csereként beálló Marcus Rashford állította be a 85. percben, lezárva a parázs európai rangadót. Англия здобула яскраву перемогу в матчі проти Хорватії. Тут як Португалія, подібно до Іспанії, несподівано розпочала чемпіонат із нічиєї. Головний тренер португальців Роберто Мартінес після гри з Демократичною Республікою Конго зазначив, що його команда після швидкого гола зменшила ризик у грі та рідше проривалась до фінальної третини поля. За словами наставника, емоційний спад є типовим для старту світової першості. Однак до наступного матчу проти Узбекистану у вівторок у Х'юстоні це потрібно обов'язково виправити. Англія обіграла Хорватію з рахунком 4-2 в Арлінгтоні у найвидовищному поєдинку турніру. Рахунок відкрив Гаррі Кейн, упевнено реалізувавши пенальті. Після чого Мартін Батуріна зрівняв потужним ударом. Наприкінці першого тайму Кейн знову вивів англійців вперед. Але Петер Муса в останні секунди тайму знову відновив рівновагу. Після перерви Джуд Белінгем блискучим індивідуальним проходом знову повернув перевагу Англії, а остаточний рахунок матчів встановив Маркус Рашфорд, який вийшов на заміну та забив на 85-й хвилині, поставивши крапку в напруженому європейському дербі. А сюрю чопорт кюрбен нінч мегараш, ма з А і Б чопорт едютеши ліпнек паяра а лабдругу вілакбайнокшагон. Чехорсак 18 оратул Дил-Африкавал талакозик Атлантабан. А чехек а Дил-Корея елені вереség утан győзелмі кейнсербен футна ки а паяра, міг аз африкаїяк самара а понсерзеш рейт фонтосшагу а továbbjutási esélyek életbe tartásához. 21 órakor Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze Los Angelesben. A B csoport rangadója presztízs harcot ígér, mindkét válogatott döntetlennel kezdett, így a győztes hatalmas lépést tehet a következő kör felé. Éjfélkor Kanada fogadja Katart Vancouverben, a társ házigazda kanadaiak a hazai közönség támogatásával egyértelműen a 3 pont megszerzésére készülnek. A játéknap hajnali 3-kor Mexikó, Dél-Korea mérkőzéssel zárul. Мужчинам у групповому етапі немає пауз. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зіграють команди груп А та Б. О 19:00 у Атланті Чехія зустрінеться з Південною Африкою. Після поразки від Південної Кореї чехи виходять на матч у ситуації, коли перемога є обов'язковою. Для південноафриканців здобуття очок також критично важливе, аби зберегти шанси на вихід із групи. О 22:00 у Лос-Анджелесі зіграють Швейцарія та Боснія і Герцеговина. Європейське протистояння обіцяє бути принциповим. Обидві збірні почали турнір нічиєю, тож переможець зробить великий крок до плей-офф. По першій годині у Ванкувері Канада прийматиме Катар. Співгосподарі турніру за підтримки домашніх трибун однозначно націлені на здобуття 3 очок. Ігровий день завершиться о 4-й ранку матчем Мексика-Південна Корея. Miközben a sportvilág jelentős része a labdarúgó világbajnokság lázában ég, az észak-amerikai profi kosárlabda ligában, az NBA-ben nemrégiben lezárult a szezon legfontosabb csatája. A New York végül magabiztos 4-1-es összesítéssel múlta felül a San Antonio Spurs együttesét a nagy döntőben, így 1973 után először emelhették a magasba bajnoki trófeát. A friss bajnok játékosai a kupaszerzés után azonnal megkezdték a jól megérdemelt szabadságukat, és stílusosan a labdarúgó világbajnokság felé vették az irányt. A csapat több tagját is lencse végre kapták a világbajnoki mérkőzések VIP páholyaiban, ahol a hazai rendezésű csoportmeccseken szurkoltak összekötve a bajnoki ünneplést a futball élménnyel. Покибільше частина спортивного світу повністю поглинута футбольним мундіалем, у Національній баскетбольній асоціації відгриміла фінальна битва сезону. Нью-Йорк Нікс закрили серію проти Сан-Антоніо Сперс із рахунком 4-1. Та вперше з 1973-го приміряли чемпіонські персні. Тріумфатори вирушили у заслужену відпустку, тримаючи курс прямо на стадіони чемпіонату світу. Одразу кількох зірок Нікс фотографи вже виловили у VIP-ложах футбольних арен. Новоспечені чемпіони ідеально поєднали свій золотий дубль із шаленими футбольними емоціями. Спортхіреньки так, мародянок товабри і швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки так.
8: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
9: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
10: Köszönjük a рádió hallgatókat, az FM 92.1-en a csütörtöki különkiadás műsora 2026. június 18-a van. Derű, szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, szia Györgyi!
2: Sziasztok, szép napot kívánok én is mindenkinek, minden kedves hallgatónak, és neked is, Zoltán!
10: Reménység szerint van apró pénz a zsebedben, mert ha minden igaz, akkor kérem szépen előbb-utóbb észrevetjük az új 100 grivnyásnak a cseréjét. Egyszer úgy jártam egy 50 grivnyásra, hogy hű, ez mondom, valuta, ez euró, mondom, teremtem, hogy került az én zsebembe, nem csak az új 50 grivnyás volt.
2: Milyen ami... szomorú lehettél utána.
10: Ez az 50 euró az mégiscsak másképp muzsikál, mint 50 grivny. Na de attól függetlenül a százasra is pont ilyen érzést várok, mert ugye azokat is éppen most vonják, és hát frissítik, egy teljesen modern külsőt kap majd.
2: Igen, igen, azt mondják, azt az hírt kaptuk, hogy tulajdonképpen már találkozhatunk visszajárónál vagy bankokban új 100 grivnyásokkal. Nagyon sokban nem változik meg a bankjegyeknek a külleme, a korábbiakat is nyilván el fogják fogadni, tehát semmilyen változás nem lesz. Viszont annyi különbsége, hogy újabb bankjegyekkel találkozhatunk, újabb szöveggel, és nehogy azt higgyük, hogy eurót látunk a grivnya helyett, a grivnya még mindig grivnya.
10: Az értéke legalábbis annyi, pont annyi gömbfagylatot kap. kapsz érte, mint azelőtt. Na de érdekességeket találtunk ebben a témakörben, és ha megnézzük azt, hogy mit érdemes tudni az ukrajnai hivatalos pénznemről az ukrán grivnyáról, akkor nagyon sok érdekességgel találkozunk. Az egyik dolog az, hogy nem műanyagból készül, mert a világon az országok 50%-ában már műanyag gyártás van, de azért a környezet tudatosság jegyében kimondottan a magyar forinthoz hasonlóan pamut alapú papírból készül, és ebben a pamutban még Ukrajnában termelt len rostokat is beletesznek, hogy ezáltal is környezetet tudatosabb legyen a dolog.
11: Így van, és külföldön nyomtatták a kezdetekben a grivnyát, úgyhogy ez is nagyon izgalmas, mert hogy 1991-ben elnyerte a függetlenségét Ukrajna, és akkor ő még nem rendelkezett saját bankjegy nyomdával, és a 96-os hivatalos bevezetés előtt az első bankjegyeket Kanadában és Máltán nyomtatták, majd tengeri és légúti úton szigorú titoktartás mellett szállították haza az országba.
10: Egyébként érdekessége, hogy az ukrán grivnya világ egyik legbiztonságosabb valutájának számít. A magasabb címetek, az 500 ezer grivnyás címetek olyan optikailag változó elemekkel is rendelkeznek, amelyet, hogyha megdöltük, akkor színváltást generál. Így aztán gyakorlatilag az új lenyomattalnak a tapintásával is, illetve ezeknek a védőrendszereknek a jelenlétével tudják a legbiztonságosabb pénznemek kitenni az egész világon. Nem is rossz hír.
11: És az is egy nagyon izgalmas tény, mondjuk én ebbe bele se gondoltam, hogy a papírpénzek, hát nem azt mondanám, hogy folyamatosan tűnnek el, de ugye észrevehettük, hogy felváltották az apró címleteket az érmék, és tulajdonképpen ez annak volt köszönhető, hogy az ilyen kisebb címletek papírformában az átlagos élettartalmuk kb. Mindössze ilyen 2,5 év volt, és ezért az Ukrán Nemzeti Bank úgy döntött, hogy ezeket a kisebb címletű összegeket, az 1-est, a 2-est, az 5-öst és a 10-est, azt inkább érmékben fogja a forgalomba helyezni, és a papír pedig kivonják.
10: Azt igazán elég korán megtanultuk, hogy a papírpénz az gyakorlatilag a világ egyik legszennyezettebb tárgya, és legalább előtte utána közben is kezdet kellene mosni, mert több ezer baktériumot tárol, úgyhogy szinte mindenfél évvel találkozhatunk, ez azért van, mert az emberek mindenféle állapotukban a pénzhez nyúlnak, és nagyon sokfelé szokták azt tárolni, úgyhogy akik piacos múlttal rendelkeznek, nekem egyébként elég nagy ilyen piacos múltam van, nagyon sok ilyen szituációval találkozunk, amikor furcsa helyekről veszik ki nyáron a papírt,
11: és utána már nem szívesen nyúlunk hozzá
10: a pénzhez. A gondolkodó teremtőm, akkor most ezzel mit csináljak, tegyem kirakadva, tegyem be a mosogatógépben, de attól függetlenül nagyon sok baktérium van, viszont évente 170 milliárd bankjegyet semmisítenek meg, és cserélnek újra világszerte, mert ugye azok elhasználódnak elég gyorsan, és a szennyeződés vagy éppen sérülés áldozatai lesznek.
11: Hát nem tudom, hogy történt-e veled olyan, hogy kimosod a pénzt a mosógépben. Szerintem ez pont ezekben a helyzetekben nem is olyan vészes dolog. Mondjuk az amúgy egy olyan tulajdonképpen jó élmény, amikor kinyitod, felveszed a téli kabátot, és találsz benne pénzt, és amikor kimosod a nadrág zsebét, és találsz benne pénzt, az se egy rossz élmény egyébként, de azért, hogyha már nemzetközi vizekre evezünk, és a pénzről beszélünk, akkor az 50 eurós is nagyon izgalmas tény tud maga mellett, mivel hogy ő a leggyakoribb euróbankjegy. 2025-ben több mint 15 milliárd darab volt forgalomban belőle, és ezt kb. Összes euró bankjegynek, hát a felét tette ki.
10: A világ egyik legnagyobb címlete, a ma is használható bankjegy, amit az 1000 svájci frankosnak neveznek, amely ugye átszámítva több, hát mondjuk 100 000-es tételben jelenti a grivnyát, úgyhogy hát én szeretnék ebből mondjuk néhány darabot a zsebemben tartani hónap végén fizetés környékén, ez 1000 darabos svájci frankból 5-6 darabban már kiegyeznék szerintem, de szerintem te ti is így vagytok.
11: De azt mondják, hogy elvileg ő is a legbiztonságosabb pénznemek közé tartozik, mert ő 18 különböző biztonsági elemet tartalmaznak.
10: Egyébként a legnagyobb méretű bankjegy, az pedig egy A4-es papír volt Kínában.
11: Hát, nagyon jó.
10: Nem tudom, hogy nem tudok visszaadni, mert ott hagytam a kis retikült.
11: Hát figyelj, ez biztos, hogy nyári alkalom, akkor senki nem fogja sehonnan előhúzni az A4-es dolgot, mert én korábban, ha jól tudom, hallottam egy olyan statisztikát, hogy azt hiszem a papírt 7 vagy 8 felét tudjuk az A4-es papírt hajtani, és hát még így is elég nagy a mérete, úgyhogy szerintem egy A4-es lapos sehonnan nem fognak kihúzni. Úgyhogy lehet, hogy ez egy például tisztább bankjegyek közé tartozhatott.
10: A női retikült nézzük meg, hogy az milyen lehetett, amikor ez volt a papírméret. Egyébként érdekességet talán kiemelni azt az egyetlen egy gondolatkört, hogy hiába ilyen paradoxon állapot, hiába fizetünk egyre többet digitális eszközökkel, telefonnal, bankkártyákkal, utalunk, pénzmozgás igazából sok esetben nincs, de mégis a világ statisztikája azt mutatják, hogy a készpénznek a mennyisége mégis évről évre folyamatosan nő. Nem gondoltam volna, de ez egy ilyen valódi paradoxon állapot.
11: Emellett pedig a hamis bankjegyeknek az átlaga sem akkora, mint mi azt elképzelnénk, mert hogy az arányuk nagyon alacsony. Az Egyesült Királyságban 2025-ben kevesebb, mint 24 ezer ilyen hamis bankjegy volt, úgyhogy ez a többi bankjegyhez képest is azoknak a számát illetően nagyon-nagyon csekély. Úgyhogy ez nem tudom, hogy valakinek megvan ez az érzés, amikor a gyerekek valahol tudtak fizetni játékbankjegyekkel, és akkor utána az ember szembe megy vele, és rá van írva, szuvenír.
10: Igen, igen, volt már erre precedens, a boltos ismerősöm sokszor elmondták, hogy első két hétben még ilyenbe is belefutottak. Szívás.
11: Igen, de most már egyre kevesebb az esély rá, mert látom, hogy ilyen kis komoly dologgal megvilágítják a pénzeket, úgyhogy most már egyre kevesebb ilyen helyzet van szerintem.
10: Egy-két technikai információ. Beregszázban, ha majdnap folyamán állatorvosi szakrendelést tartanak közteren, ma és holnap reggel 8 és délután 3 óraig kezdett, 3 óráig van lehetőség a Múzsai utcában, a Mikrorajon városrészben felkeresni az házi állatokkal, a kázi kedvencekkel a sátrat, amely vár mindenkit. Igazából az oltás fontos, hogy mennyi, teljesen ingyenes a lakosság számára. Akkor is el lehet vinni a házi kedvencünket, ha nincsen oltáskönyve, de ha van oltáskönyv, akkor vigyük magunkkal, de ők maguk is regisztrálják az oltásnak a tényét, úgyhogy menjünk, keressük fel a házi kedvencekkel, és fontos ez az ingyenes szolgáltatás.
11: Így van, és hogyha az információim nem csalnak, akkor ugye évente kötelező ennek az oltásnak az ismétlése, úgyhogy aki a tavaly volt, annak már valószínű ideje lenne idén is megújítatni az állatkáinak az oltását, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy menjen el.
10: Ma és holnap a Mikrorajonban viszont június 22 és 23-án a geológusok sugárúton lesz majd feleltve a sátor, ide is várnak majd mindenkit reggel 8-tól délután 3-ig helyidő szerint, úgyhogy éljünk a lehetőséggel mindenképpen. Aztán az elmúlt napokban tapasztalhattátok már, illetve többször beszéltünk róla, hogy a tiszaújlaki tiszabecsi határátkelő helynek a forgalma lassult, mert ugye különböző fejlesztéseket viteleznek ki, feltehetőleg holnaptól már felgyorsulnak az események, az elmúlt 3 napban zajlottak a munkálatok. Kitartást kívánunk a ma odaindulóknak, de ezért érdemes mindenképpen másképpen tervezni az utazást, ha tehetjük, ne ezt a határt, hogy válasszuk.
11: Így van, és hát mind már megszokhattátok, mindig is nagyon izgalmas témákkal igyekszünk elétek állni minden adáskor, úgyhogy ez ma sem lesz másképp, nagyon reméljük, hogy ti is élvezettel várjátok már a beszélgetéseinket, tehát vendégünk lesz Nagy Anna, a Nagybégányi Kistérség polgármestere.
10: Éppen a mai napon veszi kezdetét a gyermeknapjuk, amely minden éven nagyon sok embert mozgat meg, viszont nem csak erről, hanem különböző egyéb programokról, a tanévzárásról, a nyárról és a különböző kistérséghez tartozó problémák, feladatok, örömek témáját boncolgatjuk majd a polgármester asszonya.
11: Így van, majd őt követi dr. Váradi Natália, a Felnőtt Képzési Központ vezetője, a Génius Jótékonyság Alapítvány igazgatója.
10: Nem tudjuk felsorolni, hány tábor szerveznek, és hány ösztöndíjprogram és egyéb projekt fut ebben az időben, úgyhogy nagyon izgalmas, tartalmas beszélgetésnek lehetnek a következő percekben a fültanúi, illetve a szemtanúi, mert a Puzus Rádió különkiadás műsorát a livestreamen közvetítjük, itt a kamerában tudunk integetni. Tartsatok velünk ebben a mai 2 órás műsorban. Mindenkinek jó rádiózást, hívünk vissza zene reklám után.
11: Se hodnišnji gosti našoj peredači Noć Anna Holova Veliko Bihanjskoj hromade ta doktor Varadi Natalija, direktorka navčalno konsultacijnog centra ta blagajnog fondu Genius.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Újra itt vagyunk a különkedés csütörtöki adásában, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy meghívott vendégünk érkezett.
3: Itt van velünk dr. Váradi Natália, a Felnőtt Képzési Központ vezetője, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Szögnyéznám most úgy, dr. Váradi Natália, direktor Kánev Csárnyha Konszultációnaha Centru, Táblahagy Inaha Fandu Géniusz. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
2: Gyakorlatilag a nyár az már előttünk van, és amikor a géniuszra gondolunk, akkor a nyári táborokat kell elővennünk, mert rengeteg tábornak a hirdetésével találkozhatunk. 9+1, közösen 10 tábort szerveznek ebben az esztendőben.
4: Így van, nagyon igyekszünk az idén is ugyanazokat a lehetőségeket kínálni, amit a korábbi években. Persze mindig akadnak változások. Július 27-ével kezdődik a tábori idényünk, és az első tábor az a Jankovics Mária alkotótábor lesz, annak is az első turnusa, hiszen ez a tábor már olyan szinten kinőtte magát, hogy egy helyszínen és egy időben nem is tudjuk megvalósítani, tehát az első turnus valósul meg itt Beregszászon, majd pedig később Péterfalván a második turnusa. Révész Imre társaság elnöke Kulin Ágnes szakmai irányításával történik ez meg. Minden táborban egyébként beteltek a jelentkezési lehetőségek. Ez azt jelenti, hogy 40 gyermek plusz 10 szakember, nevelő szakmai munkatárs foglalkozik velük az egy hét folyamán. Ezek egyhetes táborokról van szó, és minimum 30 szakfoglalkozásnak kell megtörténnie. Tehát ezek nem csak egyszerű táborok, hanem úgymond tehetséggondozó, tehetségfejlesztő táborok. Azért is kínálunk ilyen sokfélét, hogy minden gyermek a megfelelő tehetségtáborba kerüljön, ami az ő kompetenciáit, tehetségét bontakoztatja, kitámogatja, és ugyanolyan gyermekekkel találkozzon, aki hasonló érdeklődési körű. Így nem csak fejlődhetnek, hanem barátságok alakulnak ki, és nagyon jó őket látni, hogy mennyire örülnek, hogy újra meg újra találkozhatnak évről évre. Tehát ez lesz az első. Az augusztus 3-8 közötti időszak nagyon-nagyon zsúfolt lesz, akkor párhuzamosan 6 tábor fog zajlani. A másik dolog, amit igyekszünk biztosítani, hogy ne csak a beregszászi központban zajlódjanak ezek a tábori foglalkozások, hanem minél szélesebb körben. Így például Nagydobronyban zajlik majd az ungvidéki sporttábor, az ungvidéki népzene és néptánctábor, de ugyanekkor lesz a kisgelyőci gitártábor, megzenésített versek, vers gitártábor, de ugyanekkor lesz a Jankovics Mária Péterfalván, hogy oda is, akik szeretnének, csatlakozzanak, és ami talán legizgalmasabb, ekkor van a zongora tábor is, ami nem csak zongora, hanem úgy hívjuk, hogy klasszikus zenei tábor, hiszen a 46 zongorista mellé egyéb hangszerek is csatlakoznak, ilyen például a szaxofon, vagy a harmonika, de nem a népzenei, hanem a klasszikus zenei, a hegedű, a cselló, tehát van egy ilyen klasszikus zenei blokkunk. Ez a tábor a legnépesebb, itt közel 100 fő fog megint mozogni, tavaly is körülbelül ennyien voltak, 100-110 fővel valósult ez meg. És ez nem csak a gyermekeknek van, ahogy tavaly is volt, itt mentorprogram zajlik a felkészítő tanároknak, a zongora és egyéb hangszeres tanároknak. Úgyhogy ez egy ilyen mozgós, mozgalmas, mert váltakoznak a szakemberek, körülbelül 30 szakember fog dolgozni a gyermekekkel, és érkezik Eckhardt Gábor, és természetesen Várnagy Andrea művésznő is, akik pedig esténként koncerteket fognak adni, ezért hívnám és várnám nem csak a város lakóit, hanem a környék lakóit, hogy csatlakozzanak az esti koncertekhez. Higgyék el, a gyermekek játéka és a művészeknek a zongorája, ez tényleg zenevarázslatot ad, és nagyon sok feltöltődést is.
2: Liszt Ferenc díjas.
4: Liszt Ferenc díjas, Magyarország érdemes művészei, illetve hát tehát a világ nagyon sok pontján játszanak, New Yorktól Brazílián keresztül mindenhol, tehát ezek egy nagyon elismert emberek, és a hegedű művészek is egyébként, akik érkeznek. Szóval csatlakozzanak hozzánk augusztus 3 és 8 között, minden este lesz koncert.
2: Ez egy érdekesség is, mert ugye Kárpátalján a népzenének az elmúlt 15-20-25 évben nagyon nagy fókusza volt, és nagyon sok tábort is szerveztek, meg vannak a kitaposott utak. Viszont a klasszika világában azért ilyen jellegű táborokról korábban nem sok hír volt, ez talán a második alkalom.
4: Második alkalom, igen, tavaly volt az első, és a gyermekek egyébként egyre többen csatlakoznak ehhez a zenevarázslat mozgalomhoz. 8. évadot valósítjuk most meg, tehát nyáron is zajlanak majd az órák, mert áprilisba kezdtünk, és egészen az adventi koncertet, ha a Jóisten megsegít, mi adnánk az első adventi koncertet, a gyerekek már nagyon készülnek rá az első vasárnapját, úgyhogy egész nyáron is készülni fognak a gyerekek, és a tábor ez csak egy ilyen kis találkozó hely, ahol már megmutatják, hogy hogyan is állnak. És természetesen, ahogy már mondtad, a népzene terén is igyekszünk fennmaradni, megmaradni. Ugye 15. évünket ünnepeltük tavaly a Beregvidéki Népzenei Néptánc tábora, az idén is megvalósul, és hát tulajdonképpen a gyermekek táboroztatását ez a nagyberegi, vagy hát most már nem nagyberegi, hanem beregvidéki, beregszászi központtal Népzenei és Néptánc tábor fogja zárni. Van egy válogatott sportcsapatunk, nekik külön sporttábort fogunk megvalósítani, ugye lesz egy sporttábor Dobronyba, hogy az ottani környéki gyermekeket összefogja, egy Beregszászon, ezek nyitott táborok, itt mindenféle sportot fognak, a karatétól, a kenuzáson át, a mindent is, viszont van egy válogatott kézilabda csapatunk, aki viszont készül a Kárpát-medencei versenyre, úgyhogy nekik lesz egy külön táboruk, ez augusztus 18-19-én kezdődik itt a Beregszászi Egyetemen. Innen megyünk tovább Dunaszerdahelyre, hogy hasonló korú gyerekekkel is edzenek, mérkőzzenek, és maga a verseny az majd 22-én lesz Dunaszerdahelyen. Nagyon szurkolunk a mi kis válogatottunknak. Tehát ők külön versenyen vesznek részt, és ugye a felnőttebb korosztálynak, az egyetemistáknak is megvalósul, továbbra is hívnak minket a Debreceni Campus Fesztiválra. Minden éven képviseljük magunkat, körülbelül 30 főiskolás, bocsánat, egyetemistával indulunk neki a különböző sportokban való részvételre. Na de hát ugye valljuk be, ott azért kemény koncertek is vannak, azért ez egy kicsikét felüdülés is, és csapatépítés is a mi fiataljainknak. Persze, hát nagyon örülünk nekik, úgyhogy ezekkel készülünk a nyáron. Ez körülbelül augusztus 22-re le is záródik, ez a tábori szezon. Minden táborban 40 gyerek plusz 10 tanár, ugye, ahogy már említettem, kivéve a zongorát, a klasszikus zenét, ott körülbelül 100, tehát körülbelül 5-600 fővel fogunk mozogni, mint ahogy eddig is szoktunk, és természetesen már várjuk az őszt, és meghirdettük a soron következő programjainkat.
2: Számos hirdetés szól őszre, de menjünk talán sorba, különböző ösztöndíjak is, a tudományos konferenciáknak az ideje is most indul.
4: Így van. Igyekszünk mindig a tanév végén meghirdetni azokat a lehetőségeket, ami az őszre szól, főleg a felsőoktatásban tanulók számára, mert ugye a nyár az, amikor talán egy picit nem az EH-kra, szakdolgozatokra kell készülni, hanem lehet tudományossággal is foglalkozni, és így a fiatalok tudnak készülni a tudományos diákköri konferencia dolgozattal, vagy a fiatal kutatók konferenciájának dolgozatával, illetve, ahogy már mondtad, ekkor hirdetjük meg a Sós Kálmán ösztöndíj programot is, aminek 3 pillére van. Az egyik, hogy olyan dolgozatokat nyújtsanak be, aminek kárpátaljai vonatkozása van. A másik az a tanároknak a jegyzetkészítése, és a harmadik ez a Vándor Egyetem. Minden év október 2. hetében szokott megvalósulni 5 helyszínen azoknak a kutatásoknak a bemutatása, ami legfrissebb és legaktuálisabb különböző tudományterületeken. Ez a program is meghirdetésre került, és talán ami még a gyerekeknek szól, ez a kézilabda tehetségpontokba való jelentkezés. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, hogy várjuk a gyerekeket a 20 kézilabda tehetségpontba, ugye tavaly 808 gyermek edzett 52 csapatba 26 edzővel, reméljük, hogy legalább ennyien lesznek a következő tanévben is, várjuk őket szeretettel, készülünk továbbképzésekkel, workshopokkal és minden jóval.
2: Térjünk kicsit vissza a tudományos konferenciákra. Azt gondolom, hogy az egy óriási adottság Kárpátalján, hogy van egy egyetemünk ma már, és azok a tudományosság irányába elmozdult fiatalok, akik akar kutatásokkal, különböző önfejlesztéssel akarnak foglalkozni pluszban, azoknak van egy tere. És ha visszagondolunk az elmúlt évekre, a tudományos konferenciáknak a gyümölcsét keresem, milyen katalizátor szerepet tölt be itt vidékünknek a tudományos életének a felpezsdítésében, mert ugye ezeket a fiatalokat kell megfogni, később doktorok és így professzorok van. Legyenek, és ugye ma már ebből is szép számmal
4: kicsekedhetünk. Igen, és az nagyon, aki itt volt a 20. jubileumi tudományos diákori konferenciánkon május közepén, az látta, hogy micsoda a fejlődés, ez a, vagy milyen tudományos eredményeket érnek el ezek a fiatalok, publikálnak, előadnak, nemzetközi konferenciákra járnak. Nagyon fontos része ennek a tudományos diákori konferenciának az Rényi Ilona szakkollégiumi programunk, hiszen ott abban a programban készül együtt a diák a tutorral erre a tudományos rendezvényre, ahonnan ugye kijutnak az országos vagy a Kárpát-medencei országos tudományos diákori konferenciára. Tehát ez egy közös készülés, egy közös eredmény, amit az asztalra tesznek, hogy a 43 előadónk volt most, 54 zsűritaggal, tehát egy ilyen körülbelül 21 egyetemről voltak jelen professzorok, és eljöttek, és ez nagyon, nagyon motiváló volt a diákok számára, hogy jelen vannak a háborús helyzetre való tekintettel is, itt vannak, támogatják őket, és szakmaiságukat felajánlják a további fejlődésükre. Ezek azok az intézmények, akik egyébként felajánlják a doktori iskolába való szereplést is, sőt, meg kell, hogy mondjam így zárójelbe, hogy ki is válogatják a maguknak valót, igen, és meg is a rivalizálás köztük.
2: Ez egyfajta kapcsolatépítésről is szól ez?
4: Így van, tehát nagyon sok diák, aki TDK-s volt, azoknak a zsűriknek, a zsűritagoknak köszönhetően, akik benn ülnek ezeken a tudományos műhelyeken, fórumokon, köszönhetően doktori iskolákba jutnak be, és igenis versengenek egy-egy olyan jó előadóért, vagy jó tudósért, akik az egyetemünknek a berkeiből nőnek ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos, nagyon fontos része a tudományos utánpótlásnak, és ennek nagyon nagy eredménye is vannak. Ha már csak azt nézzünk, hogy hány diák jutott ki az országos tudományos diákköri konferenciára az elmúlt években, az már magáé beszél. Illetve az, hogy a kollégák is már zsűriként ülnek egy OTDK bizottságba, tehát ez is egy teljesen új az elmúlt 4-5 évben, hogy a kollégáink iránt is olyan bizalom van, olyan szükség van az ő tudásukra, a szakmaiságukra, hogy ezekben a műhelyekben, Felvidéktől, Délvidék, Erdély, ahol csak országos tudományos diákköri konferencia zajlik, meghívják őket zsűribe.
2: Fiatal voltam, még gimnáziumban jártam, amikor láttam a

0: aki tanít az egyetemen, habilitált doktor, docens, aki TDK-s volt korábban. Tehát ilyen közel 20, de 30 körülnél járunk, most nem tudom pontosan megmondani, de nagyon sok olyan TDK-zó fiatal van, aki azóta már doktori fokozatot szerzett, habilitált, docens, kandidátus, és így kinőtte magát. Tehát ez egy nagyon fontos katalizátor, ahogy fogalmaztál az elején.
1: Mindez itthon Kárpátalján, ez fontos hangsúlyozni, mert nem kell a világ végére menni, hogy ilyen jó szintű tudást is tudjunk szerezni. Beszéljünk kicsit a kézilabda tehetségpontoknak a felvételéről. Ez a válogatott csapat, ezért ez egy, hogy is mondjam, habatortán, mert amikor meghallottuk, hogy végre elértük ezt a szintet, mindenki büszke volt erre a munkára.
0: Hát mi is nagyon örültünk neki, az az igazság. Nagyon régi vágyunk volt, ugye 52 csapat, Aknasz Latinától Ungvárig teljes lefedettséggel nagyon nehéz volt összeválogatni azt a csapatot, aki tényleg össze tud járni edzésre, mert attól válogatott, hogy együtt edzenek, és ez összejött, hál' Istennek. Igaz, hogy csak 7 tehetségpontból, mert ugye a korosztály nem engedi meg túl messziről, de vannak Técsőről, Husztról például, ők bevállalták, hogy ők bejönnek edzésekre, és ezért döntöttünk amellett, hogy számukra bentlakásos edző felkészítéseket tartunk, így péntek, szombat, vasárnapon jártak be a diákok, a gyerekek ezekből a tehetségpontokból, természetesen beszállítottuk és hazaszállítottuk őket, és nagyon szépen összeszoktak, nagyon szépen szerepeltek már a versenyeken, úgyhogy most meghívást kapott a válogatott Dunaszerda helyre, úgyhogy most erre készülünk, és el is fogjuk őket kísérni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témákról. Rengeteg tábor, rengeteg felhívás érdemes keresni, akár a Pózus Rádió felhívásai közt, illetve a Génius jótékos alapítványnak az lehetőségében rengeteg információt találnak.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk, Isten áldja Önöket. Viszontlátásra, jelentkezzenek programjainkra.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért az első óránkban, de ígérjük, egészen 12 óráig vagyunk veletek a különkedés csütörtöki adásában. A reklámblokk után gyorsan elmondom, van lehetőség hirdetni a Pulzus Rádió éterén keresztül, akár a különkedés műsorában is. 066 784 99 50, 066 784 99 50. Várjuk a vállalkozókat, magán vállalkozókat, termelőket, akár termékkel, szolgáltatással. Hívjatok bátran, keresetek bátran.
1: Így van, és tartsatok velünk a továbbiakban is.

0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különbökiadás csütörtöki adása egészen 12 óráig, ez a második óránk. 095-709-709 hetes SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat a rendőre belesettel. Találkoztok, írjátok meg, és határinformációkat is örömmel veszük. Akik azt írnak, indulnak, ne felejtsetek el, hogy félpályás útlezárás zajlik, egészen a határ átkelő helyig van az aszfalt felmarás, illetve az aszfalt elhelyezése, úgyhogy a munkátok erősen zajlanak, viszont legyünk türelemmel. Ha ebbe az irányba megyünk, akkor mindenképpen érdemes kis várakozással kalkulálni.
1: Így van, és ne csüggedjünk, mert hogy ugye az a hír járja, hogy nagyon jó útunk lesz egészen a határig, úgyhogy egy picit türelem, és már nem mondanám azt, hogy száguldozhatunk, de elég kényelmesen tudunk majd közlekedni ezen az útvonalon.
0: Megyünk is tovább, ez pedig az egészségpercek rovatunk. Mai egészség rovatunkban a mézről szeretnénk beszélni. Gondoltátok volna, hogy ez az egyetlen olyan élelmiszer, amely soha nem romlik meg, így akár évezredek is fogyasztható, mert volt olyan méz, amelyet különböző fáróknak a síja mellett találtak meg, és mai napig fogyasztható állapotban van.
1: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas tápanyag, hiszen rengeteg mindennel van tele, és ugye, ahogy te is mondod, hát nem tud megromlani konkrétan. Azt is tudni kell róla, hogy támogatja egyébként a probiotikumokat, a bélmikrobiomot egyébként is. Gyakran azt mondják, hogy helyettesítenünk kell vele a cukrot. Ez tényleg egy nagyon jó tanács, viszont nem szabad elfelejteni, hogy nagyon jó alternatíva a méz, sokkal egészségesebb, mint a finomított cukor, de nem szabad vele túlzásba esni, mert szintén elég sok kalóriát tud tartalmazni.
0: Ősi gyógyszerként tartották számon, az ókori görögök és rómaiak nem csak édesítésre, hanem konkrétan sebek fertőtlenítésére és gyógyítására is használják. Próbáljátok ki, ha van otthon, hogy milyen, amikor egy ázi tisztítás után, egyszeres munka után a kezetek teljesen ki van száradva, kenjétek be mézzel és nézzétek meg 10-15 percen belül, milyen hidratáló hatása. Ezt ajánlom mindenkinek figyelmi, mert ez tényleg így működik.
1: Emellett pedig káliummal, kalciummal és magnéziummal van telítve. De egyébként visszatérve még erre a gondolatra, hogy bekenjük a kezünket, ugye rengeteg kozmetikai szert készítenek úgy, hogy hozzáadják a mézet, úgyhogy ilyeneket is meg lehet vásárolni, de most ahogy elképzeltem, azért mosolyodtam itt el, nem tudom, hogy látjátok-e így a kamerában, hogy láttátok-e, hogyha valaki hazamegy és megkérdezi, hogy kedvesen, miért kented be? Hát a rádióban azt mondták, hogy kenjen be a keze.
0: Hidd el, ér annyit, mint az uborkapakolás a szemeteket.
1: Igen.
0: Egyébként egyetlen kilogramm méz elkészítése ez a méheknek körülbelül 4-5 millió virágot kell meglátogatni, és ugye hát ismerve a méheknek a élettartalmát nyáron, amely maximum általában másfél-két hónap, a nyári időszakban, a téli időszakban egyébként hosszabb, mert kevesebben dolgoznak, igazából hát ezt ők nem tudják, egy méhecske nem tud egy kilogramm mézet összehozni, ha megnézzük, akkor egy kávés kanálnak a töredékéért dolgozik egész élete során.
1: Hát igen, egy üveg méz mögött rengeteg mi munkája áll, és ő mondott, hogy több millió virágot kell meglátogatniuk. Hát tudni kell róluk egyébként, hogy ők nem repkednek csak úgy össze-vissza, hova a kedvük tartja, hanem nagyon jó a tájékozódási képességük, és ők képesek több kilométer távolságból is visszatalálni a kaptárba. Emellett pedig ők tánccal kommunikálnak, és el tudják mutatni, meg tudják ilyen rezgő mozdulatokkal mutatni a társaiknak, hogy merre és milyen messze van egy jó kis virágforrás.
0: Úgyhogy már idén találkozhatok friss mézzel. A pergetéseknek az ideje már igazán elkezdődött. Ugye több szezon van, éppen az akácvirágzás volt, amely mögöttünk van, hogy májusi méz is gyakorlatilag egy vegyes virágmézként van jelen, úgyhogy ma már érdemes keresni. Az akácméz, amikor tisztakoz, egy világos, átlátszó, nagyon híg, csepp folyós állapotú méz, ettől látszik, hogy tiszta, de ha valaki nem pergette ki az akácvirágzás előtt, akkor igazából egy úgynevezett tavaszi vegyes mézzel találkozhat, ami nagyon egészséges, nagyon finom és pont ilyen jó hatása van a testre, a lélekre és az emésztésünkre is egyaránt.
1: De ilyenkor a friss mézre még jellemző az, amikor ő besűrösödik, ha jól tudom.
0: Az gyakorlatilag nyáron a hőmérséklet üteme szerint cseppfolyó, és amikor jönnek a későbbi időszak, akkor szép lassan bekristályosodik. Viszont érdekességű, az akácméz az nem teszi meg, hogyha nagyon tiszta az akácméz, az előtte utána ki volt pergetve, akkor gyakorlatilag ő igen sokáig tudja tartani ezt a kristályosodásmentes állapotát, de mindig egy fokkal igabb lesz. De egyébként természetes jelenség, nem kell meg megjelenni, hogy méz bekristályosodik, az azt jelenti, hogy az igazi, valódi méz, úgyhogy ne ijedjünk meg, hogy a téli hidegben kicsit keményebb lesz és beletörik a fakanál. Ez
1: ja, azt hittem, hogy azt mondja, fogunk, de reméljük, hogy csak a fakanál egyébként, és azt a tanácsot se kevessük, mert én hallottam már olyat, hogy felmelegítik a mézet, úgyhogy hát hőre, ugye a méz nem szereti a hőt, maga a méz, úgyhogy nem melegítsük fel a megszilárdult mézet, de egyébként én nagyon szeretem a méheket, tisztes távolságban nyilvánvalóan, ugye róluk sokkal több információnk van, mint a hangyákról, azért hoztam most fel a hangyákat, mert hogy ők is dolgozó állatok, viszont nekem a méhekről nagyon tetszik ez az információ, hogy rengeteg munkakört öltenek be, és rengeteg munkakörről számolnak be, mert ugye vannak dajka méhek, vannak takarító méhek, vannak örök méhek, gyűjtő méhek, hát rengeteg méh van, és ugye ha jól tudom, akkor a munkaköröket nem csak egy munkakört ölt be, hanem többet is egyszerre.
0: A szúnyogokat én idehoznám egyébként, mert ott is a hölgy szúnyogok igazán szúrósak, viszont a méhecskék esetében a hölgyek azok, akik igazán dolgoznak, az úgynevezett here méhecskék, azoknak teljesen más funkciója van, hát igazából ők tesznek, vesznek, ameddig megtartják őket, és miután betöltötték fontos szerepüket, utána kikergetik a kaptárból őket. Hát ez egy ilyen sors, ez egy női uralom, női királynővel, női dolgozókkal, úgyhogy ez egy ilyen világ, de ettől különös is, azt mondják, hogy ettől varázslatos és tényleg meseszép világ ez.
1: Nagyon varázslatos és tényleg nagyon meseszép világ ez, mert van egy olyan, hát régen volt olyan hiedelem, mondjuk nem vagyok annyira benne a jelenlegi méhész közösségben, de amúgy izgalmas lenne, hogyha megírnátok kommentbe, hogy mit gondoltak erről, amit mondani fogok. Hát régi hiedelem szerint hát a méhekkel közölni kellett kötelező alapon a fontos családi eseményeket, az esküvőket, a születést, akár a halálesetet, mert különben a méhek nyugtalanná váltak. Ez főleg Angliában, Írországban és Európa egyes részein, de Észak-Amerikában is elterjedt a 18-19. Században, úgyhogy más országokban is voltak ilyen események, vagy ilyen hagyományok hasonlóképpen elterjedve, úgyhogy annokat mondtak neki biztos, hogy nem tudom, esküvő volt, akkor új asszony jött a házhoz, hogy meghalt a gazda, nem tudom, hogy miket tudtak nekik mondani.
0: Belesugták a kaptárba esténként, amikor mindenki otthon volt, hogy gyerekek, új események történtek.
1: Igen, vagy a Géza rosszul hozta vissza a kaszát, ezt megcsíphetitek holnap. De egyébként olyan hagyomány is volt, hogy fekete szalagot kötöttek a kaptár a gyász idején, vagy megkopogtatták a kaptárt, és esküvőkor pedig hát édességet vittek, a édes dolgot vittek a méheknek, úgyhogy... Ja, és azt is tudom, hogy áthelyezték a kaptárokat az események közelébe, biztos, hogy esküvő volt, nem tudom, mondjuk az nem tudja, hogy számoltak, hogy most megcsípdesik ott a vendégsereget.
0: Érdekes egyébként, hogy a kaptároknak az áthelyezése kapcsán fontos megjegyeznünk méhészpalántaként, el tudom mondani, hogy ha napközben egy kaptárt elviszel A pontból B pontba, akkor az összes méhecske, aki abból a kaptárból reggel hajnalban napfeltekkel kirepült, azok igazából nem tudjanak majd visszatalálni, mert ugye a tájhoz kötik a helyezkedésüket,
1: nem pedig a kaptárhoz,
0: ezért a kaptárt akkor módosítják, amikor éjszaka mindenki visszatér nap, lementekor, és hajnal előtt átviszik egy A pontból B pontba, és ott tudják újra kiengedni, mert ugye a kaptárt átviszed 10 méterre alig, az összes méhecske ott lesz a kaptár helyén, és ott fog ácsivácsi kalapácsi, mi történik itt gyerekek? Hát van itt valami zicser a levegőben, úgyhogy ez egy ilyen érdekesség és sajátosság. És fontos megjegyeznünk, nem igazállítás, a méhész nem ismeri a méheket, és a méhek nem ismerik a méhészt személyre szólóan, népszerint sem egyéb szoros kapcsolatban nincs közöttük, úgyhogy hát magát biztosan ismerik, azért nem csípék szokták ezt mondani a méhészeknek, nem így van, és általában névről sem ismerik egymást a méheket, nem tudják. Pedig jónak tűnik
1: az hiába, igen, családtagként kezeli őket, és sajnos mégsem rendelkeznek azzal a tudással, hogy meg tudjanak minket jegyezni.
0: Megyünk is tovább, viszont az illatokra annál inkább allergiásak. Na, de egy másik téma, ebben az órában is meghívott vendéget várunk.
1: Tartsatok velünk a továbbiakban is.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkérdés csütörtöki adása, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Itt van velünk Nagy Anna, a Nagybégányi Kistérség polgármestere. Szöhagyni známi úszt úgyi, Nagy Anna Holova, velük a Béhányszkai Hramádé. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Köszöntöm a Púzus Rádió hallgatóit.
2: Akik a Púzus Rádió Facebook oldalát látják, azok azért rengeteg videóval találkozhattak már a ma kezdetét megkezdett gyereknapnak a programja kapcsán. Rengeteg gyermek, rengeteg mosoly, rengeteg program. Mit kell tudni a mai napról?
4: A Nagybégányi Kistérség rendhagyó módon negyedik alkalommal szervez a gyermekeknek nagyszabású gyermekrendezvényt. Az első rendezvényünk, a gyermeknapi rendezvényünk Dédába szerveződött meg pár száz gyerekkel, aztán egy kicsit már nagyobb lett a következő Nagybégányban, mivel hogy mondtuk, hogy ez egy vándorbot lesz, és a kistérségen belül mindig a következő település kapja meg ennek a megszervezését. A harmadik gyereknapunkat már Asztéban szerveztük, meg Aszté községben. Ez egy érdekes helyszín volt, ugye, mert Asztéban nagyon sok Perec-fesztivált és egyéb nagyobb rendezvényeket, több ezer fős rendezvényeket
2: szervezt.
4: Így van.
2: Mi magunk
4: nagy, is nagy koncerteket, és igazán jó pereceket sütöttünk abban a jó kis búbos kemencében, ami a településre jellemző. Tehát nagyon jó ott a helyszín Asztéban, és teljesen minden annak van kialakítva, hogy egy ilyen nagyobb szabású rendezvényt megtartsuk. Kezdjük kinőni magunkat, és bizony elég sokan vesznek részt ezen a rendezvényen. Már tavaly is volt 600 gyermek, és akkor még hozzá ezek a kísérők, a tanárok és szülők és vendégek és mindenki más is. Úgy döntöttünk, hogy sajnos a háborús helyzet miatt nem nagyon vannak férfi erők, akik hozzák, vigyék ugye ezeket a rengeteg kellékeket, amihez ott egy ilyen rendezvényen szükség van. Úgy döntöttünk, még egy évet ott maradunk ezen a helyszínen. Asztékban, és aztán majd jövőre eldöntjük, hogy tovább megyünk-e. Mindenki nagyon szereti a helyszínt. A búbos kemencét és a pizzákat, amik abba a kemencébe sülnek, ugyanis most már pizzasütő verseny is van a rendezvény keretein belül. 12 csapat nevezett be, tehát mindenki dagassza a pizzatésztáját, és sütik a kemencében.
2: Mi is a végén odaérünk, akkor ez jó, ez teljesen jó, igen.
4: Igen. Tehát egy nagyon szép kis színes rendezvény, van ugrálóvár, csúszda, körhinta, arcfestés, kézműveskedés a gyerekeknek, van sportsarok, lesz focitorna, jótékonysági focitorna, amit szintén nagyon várnak, és ugye, ahogy mondtam, van a pizzasütőverseny, van a bográcsfőzőverseny, amire szintén többen is beneveztek, mert ilyen kis csapatok jöttek, most már ilyen jó kis csapatépítős rendezvény is lett belőle. És ami még új, amivel kibővítettük most a rendezvényünket, egy jótékonysági futóversennyel, ezt a reggel folyamán egy 9 óra körül ezt lebonyolítottuk. Jótékonysági futóverseny, ez elsősorban a sportot szeretnénk vele népszerűsíteni, az egészséges életmódot, és a jótékonysági részével pedig az adakozásnak az örömét, tehát hogy milyen jó dolog is az, hogyha tudunk valakinek adni valamit. Tehát itt voltak egy szimbolikus nevezési díjak, és voltak az adományok, és ebből az összegből úgy tervezzük, hogy édességet, gyümölcsöt, süteményt fogunk vásárolni. Tehát nem egy horribilis összegről beszélünk, azért itt egy kis szerény összeg fog összegyűlni, annyi lesz amennyi, de mindenféleképpen első alkalommal így szeretnénk, és ezeket az ajándékokat a mi gyerekeink vinnék el egy gyermekotthonnak. Az idei választásunk a Bátyúi gyermekotthonra esett, úgyhogy a holnapi nap folyamán a gyerekek el fogják vinni ezeket az adományokat a Bátyúi gyermekotthonnak.
2: Maradjunk a gyerekeknél, a hétvégén egy újabb program veszi kezdetét, táborozás, és rengeteg mosoly vár a gyerekekre.
4: Igen, nagyon izgatottak vagyunk, tehát alig lehet eltelik ez a kis rendezvényünk, már vasárnap a gyerekek utaznak, ugyanis egy nagyon nemes felajánlást kaptunk Hajdúszoboszló városától. 80 gyereket fognak egy hétig táboroztatni, nagyon gazdag programmal, tehát vasárnap utaznak a gyerekek, már a határ túloldalán várja őket a buszok, és érkeznek oda, és egy igen gazdag, mozgalmas program vár rájuk, tehát nagyon hálásak vagyunk Hajdúszoboszló városának, ugyanis én részt vettem azon a jótékonysági bálon, ahol gyűjtöttek a kárpátaljai gyerekeknek, hogy részt vegyenek ezen a táboron, és hát bizony egy igen megható és nagyon szép rendezvény volt.
2: Ez a kistérség életében szerintem elég sok családot tud megmozgatni, teljesen nagy ajándék, hogy ebben az időszakban ilyen fantasztikus körülmények között táborozhatnak a gyerekek.
4: Így van, ez nagyon fontos. Nagyon sok, a kistérségünk nagyon sok gyermekprogramot szervez az év folyamán, szinte minden hónapban van egy gyermekprogramunk, mert fontos az, hogy a gyerekek ebben a helyzetben is gyerekek tudjanak maradni, legyen nekik programok, tudjanak valamin részt venni, kikapcsolódni egy kicsit, tehát mindent megteszünk ahhoz, hogy ha más rendezvényeket nem tudunk, nagyobbakat és másabbakat, tehát ami viszont a gyermekeknek megengedett, azokat mindent megszervezzük. Tehát volt nekünk mesemondó verseny, versmondó verseny, ugye hazafias játékok a dzsura, de mi is azt a hazafias játékot, a szerethető dzsurát játsszuk, mindig elmondjuk, tehát nálunk 3 napig tart, és sátorban alusznak a gyerekek, tehát mindenféle erdei programok, tehát mindent olyat szervezünk hozzá, ami a gyermekeknek nagyon érdekes.
2: Beszélgessünk a tanévről, ha már gyermekek, hogyan sikerült lezárni a 2026-os tanévet. Talán elmondhatjuk, hogy az intézmények kiállták a próbát, és helytálltak, nincsen szükség, nem volt szükség bezárásra az elmúlt évben.
4: Igen, hát a kistérségnek a munkájának a legnagyobbik részét ugye az oktatás veszi el. Nagyon nagy energiát fektetünk abba, hogy iskoláink, óvodáink megmaradjanak és továbbra is működni tudjanak, hiszen tudjuk, hogy ahhoz, hogy működjenek, elsősorban gyerekekre van szükség. És ebből most már szinte versenyeznek az iskolák, hogy kié legyen ez a gyermek, és ugyanúgy az óvodák is egyre kevesebb van a mostani helyzetben. De viszont ki kell tartani, dolgozni kell, hiszen ezeket az intézményeket meg kell menteni, és várjuk haza azokat a háború végén, akik oda vannak, hogy bizony megtelnek, még bízunk benne ezek az épületek ismét gyermekekkel. Ami örömteljes még számunkra idáig, hogy még mindig tudtuk tartani, tehát nem zártunk be egyetlen egy iskolát sem, egyetlen egy osztálycsoportot sem kellett bezárnunk, ugyanúgy az óvodáink is működnek, a tanévet szépen be tudtuk zárni, és nagyon szép reményekkel megyünk a szeptembernek is, tehát mindenütt megmaradnak az első osztályok, elég szép számmal, tehát a körülményekhez képest szép számmal már így mondanám, tehát, de az nagyon fontos, hogy megmaradjunk, hogy működjön, és ezért mindent meg is teszünk.
2: A kistérség fejlesztését akarjuk nézni, akkor szintén a tanintézményekhez jutunk, és a gyermekekhez jutunk, mert talán ez a legfontosabb feladata az itt élőknek, hogy az ő világokban megtartsuk a békét, az örömet és az ideát. Itt is szintén fejlesztésekről vannak a sport területén.
4: Igen, hát kell, hogy valami pluszt is adjunk az iskolához, valami olyat, ami nem csak tanulás és nem csak tudás, hanem legyen a sport, legyen az kultúra. Jelen pillanatban mondjuk a dédai iskolának a sporttermét újítottuk fel, és ugyanúgy az udvaron lévő műfüves pályát, a műfüves részét teljesen kapitális módon szeretnénk felújítani. Ez most van kint pályáztatáson, tehát bízunk benne, hogy a nyár folyamán ez meg is fog valósulni. Hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyermekek egy kicsit komfortosabban tudják ott eltölteni az időjüket, és bizony, hogyha a sport irányába erre szeretnénk a gyerekeket ösztönözni, mint a mai nap is volt ebben a futóversennyel, akkor kell, hogy hozzá helyet, teret biztosítsunk.
2: Egy közösség életében nagyon fontosak a ravatalozó kérdése az elmúlt években megjelenő igény szerint, tényleg minden közösség számára a ravatalozó most már létkérdés. Nagyon jó megoldásokat találtak erre a probléma megoldásában.
4: Igen, nyugaton ugye már ez régóta szabvány és kötelezettség is, hogy legyen minden településnek saját ravatalozója. Mi azt hiszem erre a Covid idején ébredtünk rá a legjobban, mikor ugye nem nagyon engedték otthon ezeket a szertartásokat. A Nagybégányi kistérségnek 7 települése van. amikor a kistérség megalakult, már aszték községnek megvolt a ravatalozója építve, hiszen ez volt a Beregszászi járásban a legelső, ami megépült szabvány szerint, egy teljesen új épület. És aztán ahogy megalakult a kistérség, mi ezt rögtön kitűztük célnak, hogy ugyanúgy meg fogjuk a többi településen is építeni. Rögtön az elsőre elkészítettük a tervdokumentációt, a terveket, és hozzá is fogtunk. Aztán jött ugye a háború, és aztán már nagyon sokadik csapat próbálja befejezni, egyre nehezebben tudjuk befejezni, ugyanis hát nincs az a férfi erő, nincs az a csapat, aki be tudja fejezni. 95%-ban azt mondanám, már készen van, ez már átadásra vár a dédai ravatalozó, de viszont, hogy meggyorsítsuk ezt az egész folyamatot, egy olyan programot találtunk ki rá, hogy minden településen a temető kertben felállítunk egy ilyen filagóriaszerű fedett, zárt helyet, ahol a szertartásokat meg tudják tartani, tehát a temetési szertartásokat. Az esőtől védi, a széltől, a naptól, tehát azért mégiscsak egy kicsit kulturáltabban. Ezek ilyen 6x12 méteres helységek, és kovácsolt vasból készülnek, teljesen stabilak, pillanatok alatt meg lehet egy hónap alatt ezeket oldani, tehát azért is választottuk ezt, mert ez így pikpak megvan, és akkor egy-két hónap alatt már használatba is vehetik, és már működhet is. Ilyet állítottunk fel Macsolán, Guton, Kisbégányban, tehát nagyon szépen haladunk vele.
2: Mi a terv? Minden kistérségben szereplő telepe is kap egy hasonlót?
4: Igen, Nagybégányban viszont ott szintén meg fog épülni egy rendes nagy ravatalozó, egy új építésű, az is most van kint pályáztatáson, elkészült a tervdokumentáció hozzá, és minden egyes engedély, tehát most azt várjuk, hogy ki lesz a kivitelező.
2: Beszéljünk az út építésről, Asztélyon halad keresztül. Hát nem tudom, hogy mikor láttak a településen élők ilyen jellegű kapitális remontot. Én sem emlékszem beregszásziként, hogy valamikor volt erre ilyesmi. Nagyon nagy öröm mindenki számára. Hogyan haladnak a munkálatok?
4: Nagyon ütemesen haladnak, nagyon ügyesen, nagyon szervezetten, azt tudnám mondani. Jóformán éjjel-nappal dolgoznak. Tehát azt azért tudni kell, hogy a Munkácstól egészen a határátkelőig, ez a fő útvonal, ez az útszakasz, ez a megyei út karbantartóhoz tartozik, tehát ez egy állami út, ez nem a kistérség útja. Tehát ez nem tartozik se nem a városhoz, se nem a nagybégányi kistérséghez, ez a megyéhez tartozik, és most a megye újítsa fel ezt az utat. Én több mint 30 éve vagyok asztélyi lakos, én még ilyen útépítést nem láttam jó magam sem, tehát az, hogy kapitálisan nem csak befótozzák a lukakat, hanem felmarják a régi aszfaltot, és helyére egy vastag réteg új aszfalt kerül, ez nagyon dicséretes, erre már nagyon nagy szükség volt. Tehát azért az Asztély-Beregsurány határátkelő, ez egy nemzetközi határátkelő, Európa kapujai, mindig azt szoktam mondani, és akkor aki ide belép, először is az útra lép, ugye?
2: Elbotlik rögtön az első,
4: és ez nagyon, nagyon fontos az, hogy aztán mégiscsak, hogy milyen arcát mutassa maga az ország, tehát ez az első benyomás szerintem.

0: rengeteg fejlesztés fog majd magával vonzani, idehozza ugye az ipart, munka lehetőséget az embereknek és egyebet. Ez a nemzetközi határátkelő szintén még nagyobb lenne, ugye, mint a Beregsurányi, hiszen ez már teherforgalom is lenne. Tehát hozna magával egy elkerülő út megépítését, és ugye mellette pedig az infrastruktúrát is. Tehát ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha elindulna. Pöttyölgősen megyünk, nagyon lassan haladunk vele. Jelenleg a földkivásárlások és a földcseréknek az útja van folyamatban, ugyanis ez is azért mondom, hogy kicsit lassacskán megyen, sokan külföldön vannak, sokan elhaláloztak, az örökösödés nincs meg elkészítve a földekhez, tehát nem tudják kivásárolni a földeket, jóformán nincs kitölt, tehát úgy kell keresni a gazdáját, hogy ki hol merre, és ezáltal egy kicsit eléggé lassan haladunk.
1: Reménység szerint valamikor látjuk majd ennek az avatóját is. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldásunk ehhez a mai naphoz, a következő hetekhez, a nyárhoz és a munkáikhoz és a tennivalóikhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a mai rendezvényünkre.
1: Az elmúlt percekben Nagy Anna, a Nagybégenyi kistérség polgármester volt meghívott vendégünk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин FM.
2: Классное радио. Здорово.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: A kicsi bojtár. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt. Volt egy szép kicsi királyfi. Ennek a kicsi királyfinak az édesanyja egyszer erősen megbetegedett. Siába hozatták el a világon, ahány híres doktor volt, egy sem tudta meggyógyítani. Volt az udvarban egy ördöngő szüle, s ez azt mondta egyszer az udvar bélieknek.
4: Hiszen csak engem kérdeznének, úgy meggyógyítanám a királynét, hogy a feje se fájna többet.
3: Vitték mindjárt a király elé az ördöngő szülét, hagy mutassa meg, mit tud.
5: No, te öreg asszony, mondta a király, azt hallottam, hogy meg tudnád gyógyítani a feleségemet. Mondd elé, mit tudsz.
4: Felséges királyom, mondta az ördöngő szüle, a királyné addig nem gyógyul meg, míg a királyfi szívéből s bal kezének a kicsi ujjából rántottát nem csinálnak, s azt meg nem eszi.
5: Haj, megborzongott a király ettől a beszédtől, hogy ő az egyetlen fiát megölje. Kikergette az ördöngő szülét a palotából, de még az országából is.
3: Hanem hiába kergette ki, a királyninak elmondta a belső lánya, hogy mit mondott az ördöngő szüle.
4: Jaj, Istenem, sírt a királyné, inkább halljak meg sem, hogy a drága fiamat megöljék miattam.
3: Na telt múlt az idő, s a királyné minden nap rosszabbul lett. Búsult a király rettenetesen, mert erősen szerette a feleségét, s nem tudta, mit tévő legyen. Egyszer mégis azt gondolta, fiú helyett fiút adhat az Isten. Kivéteti fiának a szívét, levágatja bal kezének a kicsi ujját, ha másként az anyja nem gyógyulhat meg. Behívatta hűséges vadászát, s megparancsolta, hogy vigye el a királyfit az erdőbe, vegye ki a szívét, vágja le a bal kezének a kicsi ujját, mert csak ebből készült rántottából gyógyul meg a királyné. Hé, sírt a vadász, könyörgött a királynak, hogy ne hallgasson az ördöngő szüle szavára. Gonosz annak teste, lelke. De hiába könyörgött, a király elfordult, s azt mondta. Amit mondtam, mondtam. Mondta, de majd megszakadt a szíve a mondásban. Hát, jól van, a vadász elvitte magával a királyfit az erdőbe, mintha vadászni mennének. Mikor beértek a sűrű rengetegbe, sírva fakad a vadász, s elmondja, hogy mit parancsolt neki a király. Megszomorodott a királyfi, s felsóhajtotta magas egekre. Istenem, Istenem, miért tudott hinni édesapám az ördöngő szüle szavának? Az a gonosz lélek haragudott rám, azért tanácsolta, hogy szívemet kivegyék, ujjamat levágják. Ahogy ezt mondta a királyfi, elszalad egy nyúl előtte. Hirtelen lekapja válláról kicsi flintáját, és meglövi a nyulat. Azt mondja most a vadásznak. Hallod-e, barátom? Valamit gondolta. Mindegy, akár az én szívemet viszed haza, akár ennek a nyúlnak a szívét. Hagyd meg az életemet, a bal kezem kicsi ujját szívesen odaadom. A vadász egyszeriben ráállott. Kivette a nyúl szívét, levágta a kicsi királyfi bal kezének a kicsi ujját, aztán keserves sírással elbúcsúztak egymástól. A vadász ment hazafelé, a királyfi ment tovább a rengeteg erdőben nagy búsan. Amint menne, mendegélne, elér egy esztenához. Bemegy az esztenába, ott találja az öreg juhászt, s szerencsés jó napot kíván. Adjon is te, fogadja a juhász. Hát te miféle járatban vagy, legényke? Én bizony szolgálatot keresek, ha találnék, mondta a király úrfi. Az öreg juhász gondolta, hogy ez a legényke éppen neki való lesz. Ügyes forma is, még flintája is van. Megfogadja Munyatornak. Már egy fél esztendeig szolgált a kicsi bojtár, mikor egyszer elküldi a juhász, hogy hozzon vizet a patakról. Elmegy a kicsi bojtár, s hát a patak partján egy öreg asszony talál. Megszólítja az öreg asszony.
4: Jel, ide legényke, nézz a fejembe. Jót étel helyébe, jót várj.
3: A kicsi bojtárnak jó szíve volt, nézett az öregasszony fejébe, de emiatt megkésett, s a juhász erősen megszitta. Másnap is a patakra küldik, és ismét csak ott találja az öregasszony. Addig istenkedett neki az asszony, hogy megint nézett a fejébe. Mikor visszament az esztenára, a juhász megverte, hogy olyan sokáig odabódorgott. Harmadnap már azt mondta, hogy ha idejébe vissza nem kerül, az életével játszik. de harmadnap is csak ott találta az öregasszony, s ez ismételten elkezdett istenkedni, hogy nézzen egy kicsit a fejébe. A kicsi bolytár vonogatódzott. Ő bizony nem teszi, mert neki kedves az élete.
4: – Ne félj semmit, te legényke! – bíztatá az öregasszony. – Nesze, adok neked egy botot. Ha ezzel megkólintod a térgyedet, akkora nagy ember lesz belőled, hogy még egy óriással is kiállhatsz.
3: A kicsi bolytár megbátorodott erre a mondásra. Ismételten nézett az öregasszony fejébe. Az megköszönte szépen a jóságát, s azzal kezébe adá a botot. Visszamegy az Esztenához, s hát a juhász már messziről káromkodik, fenyegetődzik, hogy
5: vigyázz, te macska béka, mert most addig ütlek, míg kiadod a szuszodat.
3: Hanem a kicsi bolytár csak kólinta egyet a térgyére, egyszeriben nagy ember lett belőle, s úgy elagyabudjálta a juhászt, hogy elnyúlott a földön. No, most már csak ugyan valóst elindult világgá. Ment, mendegélt hegyen-völgyön által hetet-hét ország ellen, s elért egy kakassarkon forgó aranypalotához. Ebb az aranypalotában lakott a veres király. Bemegy a kicsi bolytár a királyhoz, s elmondja, hogy ő szolgálatba szeretne állni. Azt mondja a veres király,
5: no, éppen jó órába gyötté, mert most csaptam el a juhpásztoromat, befogadlak helyibe. Hanem azt mondom én neked, hogy amikor a juhokkal az ezüstmezőhöz érj, térülj meg velük, mert ha átaltalának menni, rútul jársz.
3: Másnap jó reggel kihajtá a juhokat a kicsi bolytára mezőre. Mikor úgy délfelé lehetett az idő, elérnek az ezüstmező határáig. Gondolja magába, én bizony által csapom a juhokat az ezüstmezőre, majd lássam, mi az Isten csodája van ott. No, által elegérnek. Hát annyi ezüst lilión van ott, Uram Jézus, hogy a szemével nem tudá belepni. Ő bizony, gondolja, leszakajt egyet, van itt elég, hál' Istennek. Hely, de nagyot csendül erre az ezüstmező, s ebben a minutában ott termett az ezüstmező királya, a hétfejű sárkány. Megijed a kicsi bolytár, de hirtelen eszibe jut, hogy kezében a bot vagy mi. Megkólintja vele a térgyit, nagy-nagy ember lett belőle, s olyat sózott a hétfejű sárkányra, hogy félig elájult. Istenkedett, könyörgött a sárkány, hogy csak hagyja meg az életét, adott neki egy ezüst kantárt, az csak rázítsa meg, s ha valami baja lesz az életben, egy sereg ezüst katona áll segedelmére. Hazatéríti a juhokat estére kelve a kicsi bolytár, és mikor a kapun bé menne, csak eléve fut a három király kisasszony, s nagy hízelkedéssel kérik, hogy adja nekik az ezüst liliomot. Mert hogy szavamat össze ne keverjem, a kicsi bolytár kalapjába tette az ezüst liliomot, s a király kisasszonyok már messziről meglátták. A kicsi bolytár azt mondja, hogy ő annak adja a liliomot, amely megmutatja magát térgyig. A két nagyobbik lány nagy szégyenkezve befutott a házba, de a kisebbik megmutatta magát, s övé lett az ezüst lilium. Meg volt elégedve a veres király, mert azt hitte, hogy a kicsi bolytár színét sem látta az ezüstétnek. Maga elihvatja, s azt mondja neki.
5: Az első napon jó végezted. Hát jó végzed a másodikat is. Hónap másfelé kell hajtanod a juhokat. Arra felé van az aranyrét. De ismét csak azt mondom neked, hogy ide sem merj átmenni, mert rossz véged lesz.
3: A kicsi bolytár pedig alig várhatá, hogy az aranyrétig eleregéljenek a juhok. Tüstént által csapott. Hát az aranyrétet csupa aranylilion borítá. Egyszeriben leszakasztott egyet, s a kalapjába tette.
5: Aj, lelkem Istenem, mintha csak a föld megindult volna, olyan csendült bondult az aranyrét. Hát jöjj a 14 fejű sárkány, 70 síngnyire szakad a láng a torkából.
3: Jelre csak jelre, mondta a kicsi bolytár, emberedre találsz? Azzal csak megkólintá térgyét a bottal, s nagy ember lett belőle. Fordult a sárkánynak, s olyat húzott rá, hogy csak elfenteredett. Bezzeg istenkedett ez is. Csak az életét hagyja meg, ad neki egy aranykantát, s ha baja lesz az életben, csak rázincse meg, s mindjárt egy ármádia aranykatona áll a segedelmére. Megkegyelmezett ennek is, az aranykantát elvette, s azzal hazafelé térült a juhokkal. Mikor betérült a kapun, ismét csak elébe futott a három király kisasszony, s kérték, hogy adja nekik az aranyliliumot. De ő bizony azt mondta, hogy annak adja, amelyik megmutatja neki a bal mellét. A két nagyobb lány elfutott nagy dírrel durral, hanem a kisebbik csak felránta az inge hasadékját, és megmutatta a bal mellét. Mindjárt neki is adá az aranyliliomot. No, harmadnap reggel kihajtja a juhokat. Most megint másfelé kellett hajtania. A király ismét megparancsolta, hogy ne merjen átcsapni a gyémánt rétre, mert most arra felé fog járni. Meg is fogadta, hogy még csak a tájékára sem néz. De csak azt várta, hogy a gyémánt rét határáig elérjen, mindjárt által csapott. Hát ez csupa gyémánt lilion borítá. Egyszeribe leszakasztott egyet, kalapjába tűzte, de csendült is olyat a rét, hogy szinte megsiketült belé. Hely, jött a 24 fejű sárkány, mint a fergetek, 7 mélföldre fújta a torkából a lángot. Kitátotta mind a 21 száját, pedig egyet is elég lett volna. Jelre, csak jelre, mormogott a kicsi bojtár. Rándítok reád is egyet, mint a másik kettőre, hogy tudom, attól kódulsz. Csak megkólintá botjával a térdét, nagy-nagy ember lett belőle, s azzal úgy oldalba serítette a sárkányt, hogy mindjárt felfordult. Aj, könyörök, hogy kegyelmezzen életének, mert 77 neveletlen gyermeke van. Ő is ad neki egy gyémánt kantárt, az csak rázincse meg, ha baj lesz az életében, s egy ármádia gyémánt katona lesz a segedelmére. Há, Isten neki a többi után, gondolá a kicsi bojtár, megkegyelmezett ennek is. A gyémánt kantárt elvette, a juhokat megtérítette, és este szépen hazaeregéltek. No, hiszen, halljátok-e, csak láttátok volna, hogy ez a három szép király kisasszony a sebes szélnél is sebesebben futott a kicsi bojtár elibe ki az utcára. Mert a gyémánt lilium úgy ragyogott, mintha az egész várban milligyártyát gyújtottak volna. Kérik a liliumot, hízelegnek, még meg is cirógatják. De a kicsi bojtár most azt mondta, hogy annak adja a három lány közül, aki megmutatja a jobb mellét. A két nagyobbik ismét elfutott nagy dírrel-durral, a kisebbik pedig egyet mosolyodék, felrándítá inge hasadékát, megmutatá jobb mellét is, s így övé lett a gyémánt lilium is. Telik múlik az idő. Egyszer a veres király kihirdeti az egész világban, hogy amely herceg el akarja venni az ő valamelyik lányát, jöjjön az udvarba, hadd válasszanak a leányai közöllök. No, halljátok-e, jött herceg annyi, de annyi, hogy a szem nem tudá belepni. Hát aztán még milyen gúnyában voltak azok. Csupa színarany volt, még a patkószög is a csizmájukon, s minden zsebükben egy-egy aranyóra ketyegett. Kiáll a veres király a tornácra, mellette a három lánya, s a hercegek az udvaron állottak meg. Illegették, billegették magukat, mert mindenik tetszeni akart. No, bezzek, hát azért fáradtak ide külső országokból, vagy mi? Hát a két nagyobb lány csak hamar kiválasztá magának az urát, de a kisebb megbicsakolta magát, és azt mondta, hogy ő csak ahhoz megy feleségül, aki kitalálja, hogy miféle jegy van az ő testén. Találgatják azok a herceg urak mindenképpen, de egy sem volt képes eltalálni, hogy micsoda jegy lehet a kicsi király kisasszony testén. Eleget mondja a király a leányának, hogy ne bolondozzék, hanem itt az ideje, válasszon a sok szép hercegfi közül. De a kicsi király kisasszony megköti magát, s azt mondta, ő csak ahhoz megy, aki kitalálja a jegyeket, akárki fia borja legyen az. Úgye? Kiáltott a király. Megállj, lány, mindjárt hivatok én neked legényeket. S ezzel csak ugyan elé hivatta valamennyi bérest, aki csak az udvarban vala, hogy azok is pályázzanak. De ezek sem tudták kitalálni. Van-e még valami lelkes állat az udvaromba? Kérdi a király nagy bosszúsággal. Elé áll az öreg béres, és azt mondja. Felséges királyom, életem halálom a kezedbe, a kicsi bojtáron kívül senki lélek sincsen. Hát szólítsátok elé a kicsi bojtát, hadd álljon elé a tudományával, találja ki, miféle jegyek vannak a kicsi király kisasszony testén. Eljön a kicsi bojtás, mondja. Felséges királyom, én úgy sajnítom, hogy a király kisasszonynak a két térgyin van két arancsillag, a mellén pedig két gyémánt csillag. Kérdi a király. Úgy van-e, lányom?
0: Úgy biza, felséges apám uram,
3: feleli a lány.
6: Noha úgy van, a kicsi bojtár felesége vagy ez órától fogva.
0: Bizony nem bánom én, felséges apám uram.
3: Aj, bezzeg volt nagy álmélkodás, szörnyülködés. A hercegek nagy bosszúsággal távoztak, hogy egy rondrös bojtár így csúfá tevé őket. A király pedig, mit volt, mit nem tenni, összeadta az ifjú párt, de a palotában nem adott nekik helyet. Azt mondta, jó nektek a lútpajtában is. A másik két vejét bezzeg a palotában tartotta, s nagy vendégségeket csapott a tiszteletükre. No, eltelik egy esztendő, eltelik két esztendő. Egyszer csak a fekete király háborút izen a veres királynak. Megijed a veres király, mert a sereg mind szerte széllyel volt az ország minden szegletében. Amennyit lehetett, összeparancsolt, s a két nagyobb vejére bízta, a kisebbikre ügyet sem vetett. Nem búsult ezen a kicsi vej, fölült ő is egy rossz gebére, s elindult a háborúba. Kacagta mindenki, de ő fel sem vette. Összeütközik a két sereg, de hát a veres királyé csak nagy hirtelen megretirál. Hely, megrázintja ekkora kicsi bolytár az ezüst kantárját, hát láss csodát, egyszerűen ezüst szőrű paripa lesz a gebéből, s egy ármádia ezüst mondéros katonateremot, mint csupa ezüst szőrű paripákon. Kiált egyet a kicsi bolytár. Uram Jézus, segély! Azzal nekivágtat a fekete király seregének, s azt egy szempillantásra mindet szállig lekaszabolják. Erre az ezüst sereg eltűnt, mintha föld nyelte volna el. A kicsi bolytár ezüst szőrű paripájából ismét gírhes-görhes gebe lett, s mindjárt belé is romlott a süppedékbe. Éppen arra futott el a két nagyobbik fej a megretirált sereggel. Eleget kérte a kicsi bolytár, hogy húzzák ki a süppedékből, de a sógorai lekacagták, s azzal tovább vágtattak. Mikor hazaértek, eldicsekedtek az apósuknak, hogy nekik milyen szép seregük van, s hogy mindegy szálig megölték a fekete király seregét. Másnap még nagyobb sereget küldött a fekete király, s ismét megverték a veres királyét. A kicsi bolytár most az aranykantát rázintotta meg, s mindegy szálig leölette a fekete király katonáit. Aztig megint csak beleromlott a süppedékbe. Kérte a sógorait, hogy húzzák ki, ne hagyják ott veszni fiatal életét, de ezek most is jót kacagtak, s azzal hazavágtattak. Bezzeg volt dicsekedés otthon. Harmadnap akkora sereget küldött a fekete király, hogy mint egy fekete felleg úgy ellepte a veres király országát. Még meg sem tudtak állani előtte a veres király katonái. Mikor nyargaltak visszafelé, a kicsi bolytár még mindig ott kínlódott a süppedékbe. Oda kiált: akarjátok, hogy mindegy szálig leülessem a fekete király katonáit? Még jobban kikacagták. No, hiszen megmérgelődik a kicsi bolytár, megrázintja a gyémánt kantát, s hát olyan ragyogó gyémánt paripa lesz a gebéből, hát olyan gyémánt gúnya kerekedik az ő testire, de hát még olyan gyémánt mondéró sereg elé áll, hogy a veres király serege majd megvakul a nézésébe. Neki a fekete király katonáinak, s egy előmentükben mind lekaszabolják, hogy még hírmondó sem marad belőlük. Bezzeg most nem kacagták a kevés hercegek a kicsi bolytárt, hanem a gyémánt szőrű paripával együtt a vállukra vették, s úgy vitték haza. Otthon pedig a veres király színe előtt megkövették szépen. A veres király most már nem csak a lányát adta oda jó szívvel, de kezére adta az egész királyságot. Nagy lakodalmat csaptak, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Jodin FM.
1: Klasszne Radio. V

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dvyanosto dva i odin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.